Schumann Genovéva című operájának nyitányát játszotta a BBC Philharmonikus zenekara. Sibeliust, akárcsak minden finn komponistát foglalkoztatta a Kalevala téma. Az Észak lánya vagy Pohjola lánya című fantázia Kalevala egyik történetén alapul. Most ezt az Opus 49-es művet ismerhetjük meg.

Sibelius szimfonikus költeménye hangzott el, a Pohjola lánya a BBC Filharmonikus zenekara játszott. Ez Sibelius egyik legszínesebb kompozíciója, azt írják, hogy talán ebben varázsolt elő palettájáról a legpazarabb hangzásokat. Most Stefan Dohr kürtművész szólójával szól Hans Abrahamsen kürtversenye.

Az 1952-ben született Hans Abrahamsen kürtversenyét Stefan Dohr és a BBC Filharmonikus zenekar adta elő. Csajkovszki negyedik szimfóniája következik, amit Mekasszonynak ajánlott a zeneszerző. Tudjuk, hogy kettejük levélváltása a világ legkülönösebb levelezése volt, hiszen személyesen sosem találkoztak.

Csajkovszki negyedik szimfóniáját játszotta a BBC Filharmonikus zenekara vezénye John Storgårds. Csajkovszki életében döntő fordulatot jelentett Nagy Esda megasszony, aki évi 6000 rubelt bocsátott rendelkezésre, hogy a zeneszerző csak írhasson. Most a Boldog lelkek táncát halljuk.

Gluck remek műve hangzott el az Orpheus és Euridiké című operából, a Boldog lelkek tánca, előadta a Máté Győző és Szokolai Balázs. Gluckról tudjuk, hogy jóformán csak a dalszínházaknak komponált, hangszeres műveiről nem nagyon ejtünk szót. Antonio Caldara Stabat Matere következik.

Antonio Caldara zenét hallottuk, Media in Corinto szóló kantáta, előadta Gerard Lez és az Il Seminario Musicale. Ez a zeneszerző a mantovai herceg karmesteri tisztségét töltötte be, és 6. Károly esküvői ünnepségeire írt operákat. Most Schubert Rosamunda nyitánya szól.

Schubert Rosamunda kísérő zenéjének nyitányát játszotta a francia nemzeti zenekar vezényelt Emmanuel Krivin. A mű Wilhelmine Schesi gyengén összetákolt szövegkönyvére készült, a zene azonban nagyszerű és jó néhány részlete fennmaradt. Egyébként a zenét már a kortársak is elismerték. 4 óra van.

Leos Janácsek Glagolita miséjével folytatjuk a nocturnót. Szólót énekel Andrea Dankova, Jana Szikorova, Tomás Juhász és József Bencsi. Alice Barta orgonán játszik, a Prágai Filharmónia énekkarát, a Prágai Rádió szimfonikus zenekarát pedig Tomás Nyetopil vezényli. Ez egy nagyon érdekes hangulatú zenemű, amely Luhácsovicében, egy fürdőhelyen, illetve Brnóban készült 1926-ban. A zeneszerző mindig tiltakozott az ellen, hogy a zenéjét bármilyen vonatkozásban is kapcsolatba hozzák az egyházi szertartással. Ezt írta a Glagolita misével kapcsolatban.

Leos Janáček glagolita miséje hangzott el, előadták énekes szólisták a Prágai Filharmónia énekkara, illetve a Prágai Rádiózenekar Tamás Netopil vezényletével. Wolfgang Amadeus Mozart muzsikájával folytatjuk a zenélést, a C-moll szerenádot hallgatjuk meg.

Mozart 388-as körül jegyzékszámú C-moll szerenádját a Magyar Állami Operaház fúvós együttese adta elő 1782. nyarán Bécsben készült a darab, hát nem igazán szerenád a hangulata, már a C-moll hangnem is egy kicsit komorabbá teszi ezt a művet. Mario Nardelli három gitárdarabja szól.

Mario Nardelli három darabját a zeneszerző fia játszotta, de maga a komponista is nagyszerű gitárművész volt. Preludium, meditáció és tánc, ez volt a három darab címe. Most Maurice Durufle négy motettája következik, gregorián témákra, igen különleges hangulatú zenét írt ez a francia muzsikus.

a zeneszerző Gregorián témákra komponált. A Tallini Zeneművészeti Főiskola kamarakórusát Évi Eszpere vezényelte. Dürüflé alkotásaiban mindig egyedi hangzásokat hallunk, ötvöződik az egyházi zene és a modern muzsika. Most a Déli rózsák keringőt halljuk.

Ifjabb Johann Strauss Déli rózsák keringőjét játszotta a szlovén rádiózenekar. A mű opuszszáma 388, hát ez is mutatja, hogy milyen termékeny volt Strauss, ontotta magából a zenét, és ezeket, azt hiszem, mindegyiket elő is adták. Haley Willen 5 darabja következik.

A kanadai zene nagy öregjének, Hayley Willennek 5 darabját játszotta Jan Zedler. A zeneszerző Londonban született, képzett orgonaművész, kórusvezető és zeneszerző volt, sokat utazott és végül Kanadában kötött ki. Most hallgassuk meg Vivaldi D-dur kamarakoncertóját.

Antonio Vivaldi D-dur kamara koncertóját, a Kölni Kamerát a tagjai szólaltatták meg. Kedves hallgatóink, befejező muzsikánk ma Pauline Viardó, zeneműve az Elfek kórusa. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom a hangmérnök Kalla Kálmán és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Az AfD nyerheti a tartományi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhaltban. Több halálos áldozata van Miami-ban a teherszállító repülő balesetnek. Egyelőre marad a napos, száraz idő. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is, Polyák Adrien vagyok. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt kapta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok több mint 44%-át szerezte meg. A második helyre Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió futhat be a voksok 18,5%-ával. A baloldal, a zöldek és a szociáldemokraták 9% körüli szavazatot kaptak. Az ARD és a CDF közszolgálati televízió urnazárás után közzétett felmérései szerint rekord részvétel volt a tartományi választáson. A jogosultak mintegy 78%-a járult az urnákhoz. Több halottja és súlyos sérültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszálló pályán. Túlfutott azon, és több járművet elsodort egy közeli parkolóban, majd lángba borult. Legkevesebb 5 halálos áldozat van, 3 embert válságos, 2 pedig súlyos állapotban ápolnak kórházban. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladicot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európa Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladic volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszentbenedek között, csak nem 70 000 köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. A kormányfő Facebook oldalán azt is írta, a Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és képesítéseket. Ma még lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók. Napos időre számíthatunk eső nélkül. Időnkénti fátyol felhők, délutántól északon helyenként gomoly felhők is jöhetnek. A déli esre forduló szelet főként az északnyugat-nyugat-dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A hajnali 8-13 fok után napközben 25-32 fok várható.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: Fergeteges záróhangverseny a BBC nyári fesztiváljáról. Kedvencek, premierek és érdekességek sztárvendégekkel. Yuja Van és Nicky Spence a szólista. A BBC együtteseit Zachary Oramo irányítja. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban. A Mesterek órája mai adásában Jean-Yves Thibaudet zongorázik. Most ünnepli 65. születésnapját a francia zongoraművész, aki napjaink egyik legkiválóbb zongoristájaként szerzett hírnevet, és örömét leli a hagyományos repertoáron túlmutató zenében. Jean-Yves Thibaudet a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Regina nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Latin eredetű név, jelentése királynő, de lehet még a Rhein kezdetű német nevek önállósult becézője is. Ha akarnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikáló@rádió.hu címre tudnak küldeni. Fél hétkor szemlézzük a mai évfordulókat, 7 órakor hírek, fél 8-kor kulturális ajánló, a 8 órai híreket követően pedig ma is lesz kinyerma, játék és muzsika 10 percben. A zenehallgatást kezdjük Bach zenéjével, a 6. Brandenburgi koncertó 3. Allegro tételét játsza Gustav Krug két zongorás átiratában, Jera Thal és Andreas Greuthausen.

Johann Sebastian Bach 6. brandenburgi koncertójából a 3. tételt játszotta Gustav Krug két zongorás változatában, Járatál és Andreas Greuthöisen. A Liszt Ferenc magyar rapszódiák számozása tartogat egy kis csapdát, amit most mi elsőként hallunk, első magyar rapszódiaként, az Liszt eredeti zongora sorozatában valójában a 14. magyar rapszódia. Liszt 6 darabot választott ki zenekari eldolgozásra, ebben pedig segítségére volt Doppler Ferenc, korának egyik legkiválóbb fuvola művésze és hangszerelője. Az átiratok 1857 és 60 között készültek. Az első zenekari magyar rapszódia következik, a Filharmónia Hungárikát Willy Boszkowski vezényli.

Liszt Ferenc első magyar rapszódiáját játszotta a Filharmónia Hungárika Willy Boskovsky vezéletével, a hangszerelést Doppler Ferenc készítette Liszttel együttműködésben. Luigi Boccheriniről elsősorban vonós ötösök és cselló darabok jutnak eszünkbe, pedig egyszer a színházban is szerencsét próbált. A Clementina az egyetlen teljes színpadi művem, 1786-ban Madridban írta Ramón de la Cruz spanyol nyelvű szövegére, a Bonaventa Osuna család megrendelésére. Az első előadás ráadásul nem is nyilvános operaházban, hanem a család palotájában zajlott. A szerepeket a ház környezetéhez tartozó énekesek játszották. Most a Clementina nyitánya következik, Christoph Rousset vezényletével előadja a Lélátalan lirik.

0: Ez volt Luigi Boccherini Clementina című Zarzó élájának nyitánya a Lélektalan Lirik előadásában vezényelt Christoph Rousset. Egy perc elmúlt fél hét.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 7-én. Ma van a háromkassai vértanú ünnepe szeptember 7-én. Szent Kőrösi Márk, Szent Pongrácz István és Szent Grodec Menyhért. Ugye Kőrösi Márk horvát származású jezsuita pap volt, Pongrácz István jezsuita, és Grodec Menyhért szintén jezsuita, ő pedig lengyel származású. Hát ők rendkívül borzalmas halált haltak, ezt most reggel nem is mesélem el, de érdemes utána nézni. Második Szent János Pál pápa avatta őket szentté. És még egy történelmi évforduló, Zrínyi Miklós horvátban a szigetvári

hős, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós dédapja 460 éve hunyt el, nyilvánvalóan Szigetváron, ugye pontosan napra 460 éve a szigetvári várból kirontva maroknyira fogyott seregével Zrínyi Miklós is hősi halált halt. A helyszínen ma emlékpark van a két háborúzó fél vezetőjének nagyméretű mellszobrával. 1901-ben, 125 évvel ezelőtt a Fészek Művészklub megnyitotta a kapuit a Dob és a Kertész utca sarki épületében. A főváros és Európa akkor egyik legrégibb és legjellegzetesebb művészklubja. Olyan művészek alapították, a ma 80 éve távozott Gót Sándor, a Víg Hegedűs Gyula, Hubai Jenő, Kacsó Pongrác, Molnár Ferenc, Lipül Rónai István, vagy éppen Strobl Alajos, hogy csak néhány nevet említsek a Fészek Művészklub alapítói közül. Isten éltesse Falvai Attillát, Jean-Yves Thibaudet és Angela Georgiut, ők ma ünneplik a születésnapjukat. Folytassuk most a zenehallgatást Moritz Moszkowski első zenekari szétjével, a második tételt játssza a Szimfónia Varsóvia. Vezényel Ian Homzom.

Moritz Moskovszky jelső zenekari szvittjéből a második tételt hallották a Szimfónia Varsóvia előadásában, a karmester Ian Hobson volt. Donizetti nevét ma szinte teljesen kisajátította az opera, pedig fiatalon valóságos vonós négyes műhelyben nevelkedett. Bergamóban rendszeresen kamarazenélt tanárával, Simon Mayerral, aki ezekben az alkalmi kvártettekben maga is brácsázott. Donizetti testközelből megismerte Haydn, Mozart és Beethoven kamarazenéjét, és 1821-ig 16 vonós négyest írt. Most a harmadik C-dur kvártett két utolsó tétele következik az Amati kvártett előadásában.

Gaetano Donizetti C-dur vonós négyesének harmadik és negyedik tételét játszotta az Amati Quartet. Most Jean-Philippe Rameau zenéje következik, aki 50 éves volt, amikor bemutatták első operáját, és 54, amikor 1737-ben megszületett a Castor és Pollux. A történet ráadásul nem is ér itt véget. 17 évvel később Rameau olyan alaposan átdolgozta a darabot, hogy az 1737-es és 54-es változat ma lényegében két külön verzióként van kezelve. Most a suite verzióból hallgatjuk meg a 6. és 7. tételt, a Tambourin 1-2-t és a Passepied 1-2-t. A 18. század zenekarát Franz Brüchen vezényli.

Jean-Philippe Rameau Castor és Pollux szvittjéből a 6. és 7. tételt játszotta a 18. század zenekara Franz Brüchen vezényletével. Brahms 1877 nyarán a Wörthitó partján Pörtschachban írta 2. szimfóniáját, és annyira könnyen jöttek az ötletek, hogy egy barátjának azt írta, errefelé olyan sűrű repkednek a dallamok, hogy vigyázni kellene, hogy rájuk lépjen. A 2. szimfónia 3. tételét a Pittsburghi szimfonikusok játsszák Marek Janowskival.

Johannes Brahms második szimfóniájának harmadik tételét a Pittsburghi Szimfonikus Zenekar játszotta, vezényelt Marek Janowski. És még egy rövid tételt hallgatunk meg, ez pedig Mihály Prétorius 304. Gallárdja. A Dulce Memoir játszik, vezényel Denis Rezentádr.

0: Mihály Prétorius 304. Gájárdját játszotta a Dulce Mémoár Denis Rezendád vezényletével. Ha tehetik, maradjanak velünk a hírek után is, a következő órát majd Mozart zenéjével kezdjük. A pontos idő 7 óra.
1: Híreink következnek. Az AfD nyerte a tartományi választást a kelet-németországi Szász-Anhaltban. Ma kezdődik az országgyűlés őszi ülésszaka. Folytatódik a nyárias idő, majd hétvégén lehűlés jöhet kiadós esővel. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is, Polyák Adrien vagyok. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt kapta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok több mint 44%-át szerezte meg. A második helyre Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió futhat be a voksok 18,5%-ával. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Több halottja és súlyos sérültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszálló pályán. Túlfutott azon, és több járművet elsodort egy közeli parkolóban, majd lángba borult. Legkevesebb 5 halálos áldozat van, 3 embert válságos, 2 pedig súlyos állapotban ápolnak kórházban. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. A miniszterelnök felszólalása után a képviselők megkezdik a vitát egyebek mellett a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képviselő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet. Ha képviselő is és megkapja az ezért járó illetményét, akkor miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintban állapítják meg. Krasznahorkai László kapja a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét. A Nobel-díjas magyar író közösségi oldalán közzétett információk szerint a legnagyobb német állami kitüntetések egyikét Frank-Walter Steinmeier államfő holnap adja át. Az időjárásról. Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával 2 koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pivon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
3: Fergeteges záróhangverseny a BBC nyári fesztiváljáról. Kedvencek, premierek és érdekességek sztár vendégekkel. Yuja Van és Nikki Spence a szólista. A BBC együtteseit Sakari Oramo irányítja. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában lemezújdonsággal jelentkezünk. Bella Máté művei csendülnek fel a Kantémusz vegyeskar előadásában Szabó Soma vezényletével. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 óra 25 perckor, a Bartók Rádióban.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Regina nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse, a név jelentése királynő. Ebben az órában interjút hallhatnak majd Fischer Ivánnal, és megszólal Hegedűs Endre is, illetve önök is hozzászólhatnak a műsorhoz SMS-en 0630-3030-160-as számra, e-mail pedig a muzsikálórengel@radio.hu címre tudnak küldeni. És ahogy ígértem, a zenehallgatást most Wolfgang Amadeus Mozarttal folytatjuk. A 246-os köhögjegyzékszámú C-dur zongora verseny rondó tételét játsza Murray Perrin a zongorán az angol kamarazenekarral.

Wolfgang Amadeus Mozart 246-os köhüljegyzékszámú C-dur zongora versenyének harmadik tételét, a rondót, Murray Perrin-je játszott a zongorán az angol kamarazenekarral. Most opera muzsika következik, egy ária a világ egyik leghíresebb énekesével, Jonas Kaufmannnal. Előtte azonban hadd utoljak vissza a múlt héten zajló Marton Éva nemzetközi énekversenyre, amelyről a Bartók Rádió hallgatói is folyamatosan értesülhettek az összeállításainkból és élő közvetítésekből. A 12 döntős versenyző fellépésével, a díjak ünnepélyes átadásával és a külön díjak bejelentésével vasárnap, tehát tegnap gála estel ért véget a Zeneakadémia 2026-os Marton Éva nemzetközi énekversenye a Budapesti Operaházban. A Zeneakadémia 75 ezer euró összdíjazású, a Magyar Állam támogatásával megrendezett 7. Marton Éva nemzetközi énekversenye 80 résztvevővel kezdődött el hétfőn. A rangos nemzetközi zsűriben Marton Éva professzor emeritus elnökletével ismét az opera világ magyar és külföldi kiválóságai foglaltak helyet. A sok elismert művész közül most a magyarokat emelem ki, Melát Andrea mezzoszoprán, a Zeneakadémia ének tanszékének vezetője, és Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója is helyet foglalt. Amint azt már a szombatesti döntő után nyilvánossá vált, a 30 ezer euróval járó első díjat Valentina Pravdina orosz szoprán kapta, és ő vehette át az 5 ezer eurós külön díjat egy Liszt dal legjobb előadásáért, valamint a közönségdíjat is. A 20 ezer euróval járó második helyen Kim Seokjun koreai basszus végzett, a 10 ezer eurós harmadik díjat pedig Arpi Sananyan örmény szoprán érdemelte ki. Marton Éva személyes külön díját, amely az MMA támogatása révén 10 ezer euróval jár, Tata Razmadze grúz szoprán vehette át. A további rangos külön díjakat a vasárnapi gálán jelentették be, ezeket most nem sorolom fel. A döntőhöz hasonlóan a Magyar Állami Operaház zenekara kísérte a 12 énekes Szennai Kálmán vezényletével. Gratulálunk minden nyertesnek, és azt hiszem, hogy nagy büszkeség ez Magyarország számára, hogy ilyen rangos versenyeket tudunk megrendezni. Következzék tehát most Giacomo Puccini Toszkájából a Levélária, a harmadik felvonásból Jonas Kaufmann énekel, a prágai filharmonikus zenekart Marco Armiliato dirigálja.

Ez volt Giacomo Puccini Tosca című operájából, a híres levélária. Jonas Kaufmann énekelt, a prágai filharmonikus zenekart Marco Armiliato dirigálta. Franz Schubert B-dur vonós négyeséből a Prestót, a negyedik tételt játssza a Takács vonós négyes.

Franz Schubert B-dur vonós négyesének negyedik presto tételét játszotta a Takács vonós négyes. Georg Friedrich Händel 1739 őszén valóságos Concerto Grosso maratonba kezdett, az Opus 6-os sorozat 12 versenyművének első darabját szeptember 29-én fejezte be, az utolsó kéziratok pedig október végére készültek el. A most következő hatodik koncertó partitúráján október 15 szerepel, hát ez alapján Händel akkoriban néhány naponta befejezett egy új Concerto Grossót. Az Opus 6 numero 6-os negyedik tételét játssza a Concentus Musicus Wien, vezényel Nikolaus Arnoncourt.

Handel Opus 6 numero 6-os G-moll koncertó grosszójának negyedik tételét játszotta a Concentus Musicus Wien, vezényelt Nikolaus Árnonk úr. Még egy magyar zenét hallgatunk meg, utána kulturális ajánlóval folytatjuk. Petrovics Emil már pályája egészen elején, 20-as évei elején a fúvós hangszerek felé fordult, és írt egy részfúvós ötöst, akkor tulajdonképpen egy abszolút Magyarországon újszerűnek számító formációra, ez volt a Cassazione, és ehhez képest bő 10 évvel később született meg a fúvós ötös, ebből hallgatunk, hogy ez fafúvósokra készül, a fúvós ötös elnevezés ezt az együttest akarja, egy kivétel van benne, ez a vadászkürt, de alapvetően fafúvósok alkotják, tehát a fúvós ötösből hallgatjuk a negyedik tételt a magyar fúvós ötös előadásában.

0: Petrovics Emil 1964-ben készült Fúvós ötösének negyedik tételét játszott a magyar Fúvós ötös ezen az 1972-es lemezfelvételen. 2 perc elmúlt, 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, kulturális ajánlóval folytatjuk. Varázslat, sötétség és fény. Szeptember 9 és 15-e között folytatódik a MIPA és a Budapesti Fesztiválzenekar tavaly nagy sikerrel debütált közös minifesztiválja, a Mozart Expedíció. A program sorozat középpontjában ezúttal Mozart örökérvényű operája, a Varázs fúvola áll, amelyet Fischer Iván karmester 11 év után állít ismét színpadra. Az előadást kísérő filmvetítés, marionett színház, zenével kísért interaktív programok és beszélgetések a mű különböző rétegeinek felfedezésére hívják a közönséget, az opera premier napját pedig exkluzív fogadást teszi még különlegesebbé. A Varázs fúvola terveiről Fischer Ivánt kérdezte Csík Gabriella.
2: A Varázs fúvola, amit most újra előadunk, egy kicsit felújított rendezésben, ezt én csinálom teljesen a rendezést is, zenei vezetést is. Ugye az mindig valahogy a felnőttben levő gyereket szeretné megérinteni. Mert van benne valami mesés, valami meseszerű, és valami, amit a gyerekek is imádnak, és a gyereknek maradt felnőttek egész életükben imádnak. Szóval a Varázs fúvola azért felnőtt opera, de benne van a lelki gyerek is.
3: Ez egy 3 Mozart opera sorozatnak a második része lesz. Kapcsolódni fog-e a tavalyi Don Giovannihoz ez az előadás látványban, koncepcióban?
4: Valami enyhe kapcsolódás lesz, de nem ez a lényeg. Mozart is az operáit úgy írta, hogy mindegyik önmagáért felelős. Nincs igazán olyan erős kapcsolat például a Don Giovanni és a Varázs fúvola között Mozart fejében sem. Nálunk egy egész pici, enyhe vizuális kapcsolódás lesz, de tényleg ne erre koncentráljunk. Én a Varázs fúvolába azt akarom elérni, hogy minden generációnak jelentsen valamit, és a felnőtteknek különösen azt jelentse, amit már gyerekkorukban megszerettek.
3: Beszéljünk a főszereplőkről, az énekesekről. Hogyan választotta ki őket, és kérem, mutassa be őket.
4: Hát mindig nagyon nagy, hosszú folyamat ez a szereposztás, hogy kiket hívunk melyik szerepre. Például Samantha Gaul, aki Paminát fog most énekelni, már évek óta ismerjük, többször fellépett, utoljára az Ariadne egyik nimfája volt, a legmagasabb hangú nimfa, és többször hallottam, Paminát énekelt sokat Németországban, különböző operaházakban, és szerintem valami mesés Pamina lesz. De viszonylag azt lehet mondani, hogy egy fiatal új énekesnőről van szó. Ezzel szemben például Tamino, a Julien Prégardien. Mindenki ismeri Christophe Prégardient, az apukát, aki szintén tenor, és apa és fia tenor duókat szoktak énekelni. Egy fantasztikusan művelt, nagy kultúrájú tenoristáról van szó. Nekem nagy élmény volt például együttműködni vele a Bach karácsonyi oratóriumban. Most Taminót fog énekelni, rengetegszer énekel, tehát ő egy nagy név ma már Európában. Szintén nagy név Franz Josef Zelig, aki hát már egy közismert nagy sarastro az európai fesztiválokon és nagy operaházakban. Én azért szeretem, mert leírhatatlan melegség és jóság árad belőle. Tehát sok szép hangú sarastro van, de olyan, akiből ez a humanizmus megszólal, az nekem nagyon nagy érték.
3: Beszéljünk az éjkirálynőjéről is.
4: Fiatal éjkirálynője lesz, Aline Wunderlin. Én úgy ismertem meg, hogy a Glyndebourne-i ünnepi játékokon énekelte ugyanezt a szerepet, és csodálatos volt, és így biztonságban érzem magam, hogy jól el tudja énekelni ezt a rendkívül nehéz koloratúrás szólamot. De hát nem elég, hogyha egy éjkirálynője csak a hangokat tudja jól elénekelni, azért féljen is tőle Pamina, meg eleve reszkessünk is tőle egy kicsikét. Kell valami nagy-nagy kisugárzás ebbe az anya figurában.
3: Évről évre kíváncsian várom, hogy milyen színpadképre számítsunk. A zenekari zenészek ismét részei lesznek-e a látványnak?
4: Előadtuk már a Varázsfuvolát körülbelül 10 évvel ezelőtt, és tulajdonképpen az alapkoncepció nem fog változni. Az egésznek az alapgondolata a könyv, vagy nevezzük úgy, hogy egy mesekönyv, vagy egy gyerek mesekönyv. Olyan színpadi látványt képzelek el, mint amikor a kisgyerek lapozgatja a mesekönyvet, néha azok így 3 dimenzióban is kilapozhatók, de elsősorban a könyvnek a szeretete és tisztelete, ami a kisgyerekekben még megvan, és aztán későbbi generációk, akik már ugye csak a telefon billentyűit nyomkodják, csökken, de szeretném, hogy a könyvnek ez a szeretete megmaradjon, és ezért a látványban a könyv centrális szerepet fog játszani.
0: Fischer Ivánt hallották, akit Csík Gabriella kérdezett, tehát a MIPA és a Budapesti Fesztivál zenekar minifesztiváljáról, a Mozart expedícióról, szeptember 9 és 15-e között a Varázsfuvola lesz a főszerepben, és most ennek az operának a nyitányát játssza a Budapesti Fesztivál zenekar a következő felvételen, természetesen Fischer Iván vezényletével.

0: Mozart forrás fuvolájának nyitányát játszotta a Budapesti Fesztiválzenekar Fischer Iván vezényletével. A zongora muzsika szerelmesei figyeljenek a folytatásban.
1: Hegedűs Endre zongora művész három alkalommal is fellép szeptemberben, 7-én, azaz hétfőn, Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban a Művészetek Házában, 11-én pénteken pedig a Cifra György Nagytéténi Közösségi Színtéren, és a hó végén, szeptember 22-én a Pesti Vigadóban adnak négykezes és két zongorás hangversenyt. Hegedűs Endre, Liszt és Kossuth díjas zongoraművészt kérdezem, azt javaslom, hogy maradjunk az e-heti koncerteknél, a Vigadósról majd később.
2: Hát a 7-e az a Szekszárdi Művészetek Háza termében lesz, ahova nagy-nagy örömmel járunk vissza kedves feleségemmel együtt zongorázni, hangversenyezni. Hát ez már legalább biztos a 10. hangverseny így az elmúlt 20 év alatt, és az utóbbi időben évente. Ez nagyon nagy öröm számunkra, ez másképp nem jöhetne létre, csak úgy, hogy a közönség kéri, igényli azt, hogy játszunk, és most már eljutottunk oda, hogy nagyon gondosan kell körülnézni, hogy ne ismételjünk már darabokat, mondjuk a tavaly előtti játszott repertoárból, de hála Istennek olyan sok darabunk van, hogy azért összeszedjük azokat a gyöngyszemeket, azokat a mesterműveket, amik nekünk annyi, de annyi örömet adnak a fölkészülés boldog, vagy éppen egy kis szenvedéssel is fűszerezett órái alatt. Ugye szenvedés nélkül nincs boldogság, a daraboknak is megvan a maguk vajudási ideje, de ez számunkra inkább öröm. És tudjuk, hogy majd meg tudjuk osztani a koncertteremben sok-sok olyan emberrel, olyan lélekkel, akik azért jönnek oda, hogy szépet, hogy harmóniát, hogy élményt kapjanak. Így lesz ez most a Művészetek Házában szeptember 7-én hétfőn, és Bachtól mondanám Beethovenen, Chopinen keresztül Debussy, Bartók. Még Brahms is lesz a repertoáron, tehát egy nagyon színes programot állítottunk össze, és abban reménykedünk, hogy ez a mondjuk így, hogy svéd asztal, ez fölkelti a kedves szekszárdiak érdeklődését, hogy valami szépet kapjanak. Na hát ezt próbáljuk mi minden erőnkkel és minden szeretetünkkel, lendületünkkel oda ajándékozni.
1: A pénteki nagytétényi koncert helyszínéről pedig azt hiszem, hogy többletinformációval is szolgálhat.
2: Igen, van egy nagyon kedves 140 fős terem, ahol én a tanév minden hónapjában péntek délelőtt 10 órakor havi egyszer a gyerekeknek, iskolásoknak játszok, azért pénteken 10 órakor, mert ragaszkodtam hozzá, hogy a fiatalok még pihentek legyenek. Ez most már folyik, vagy 15 éve. Hú, éppen jubileum van. De most nem erről van szó, hanem most egy esti órában, szeptember 11-én, este 7 órakor lesz a Sursum Corda Fesztiválnak a nyitó hangversenye. Hát a Sursum Corda, emeljük föl szívünket, ezt a címet adtuk Katicámmal ennek a 22. kerületi kezdeményezéstek, amit támogat is az önkormányzat. Hát most már nem mi szervezzük, viszont tiszteletből, szeretetből meg is hívnak a szervezők minden évben, hogy mi nyissuk meg ezzel az első koncerttel. Hát itt csak azt tudnám mondani, hogy hasonlóképpen Bach-hal indulva Schubert lesz, Chopin lesz, Bartók lesz, Liszt a gyönyörűségek kertje. És örömmel mondhatom, hogy bár évente ilyen felnőtt koncertből is van, vagy három, mégis mindig megtelik a terem. Most is hívunk, várunk mindenkit, aki szereti a zenei élményeket, aki szereti azt a muzsikálást, amit úgy szoktam fogalmazni, hogy előveszem a régi rádióműsor szlogenjét, szívküldi szívnek szívesen. Mindenkit szeretettel várunk.

Chopin B-dur mazurkáját Hegedűs Endre játszotta, és előtte ő mesélt a koncertjéről a Fellegi Lénárt kollégámnak. Ugye Szekszárdon lesz ez a koncert, Hegedűs Endre és Katalin játszanak a ma este Szekszárdon, és ezen is lesz majd természetesen Chopin. Most folytassuk a zenehallgatást Manuel de Falla 7 spanyol népdalából az első tétellel, a Mór kendővel, Luciano Berium átdolgozásában. Alison Balsam játszik trombitán a Göteborgi Szimfonikus Zenekarral, vezényel Edward Gardner.

Ez volt a Mórkendő, Manuel de Falla hét spanyol népdala közül az első Luciano Berio átiratában. Alison Belsom játszott a Göteborgi Szimfonikus Zenekarral, Edward Gardner vezényelt, a hírek előtt pedig Gioacchino Rossini G-dur szonátájából az első tételt játssza a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a hangversenymester Rolla János.

0: Gioachino Rossini G-dur szonátájának első tételét játszotta a Liszt Ferenc Kamarazenekar. A hangversenymester Rolla János volt. Ha tehetik, tartsanak velünk, a hírek után kezdődik a Kinyerma, játék és muzsika 10 percben, 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Ma kezdődik az országgyűlés őszi ülésszaka. Az AfD nyerte a tartományi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhaltban. Folytatódik a nyárias idő, majd hétvégén lehűlés jöhet zivatarokkal. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Sürgős eljárásban tárgyalják a Tisza párt módosítását, amely a házszabályt hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez. A testület a büdzsétervezetet hozzájárulás helyett már csupán véleményezheti, abból a szempontból, hogy az megfelele az államadósság szabálynak. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A tervek szerint megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. A szélső jobboldali Alternatíva Németországnak párt kapta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok több mint 44%-át szerezte meg. A második helyre Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió futhat be a voksok 18,5%-ával. Mintegy 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretetszolgálata természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat visznek a térségbe. Az augusztus végi katasztrófában 1300 ember vesztette életét. Öten meghaltak és hárman súlyosan megsérültek repülőgép balesetben Miami-ban. Egy csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszálló pályán. Túlfutott, több gépjárművet elsodort, majd lángba borult. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták. 8 indonéziai repülőtér, köztük a főváros Jakarta két légikikötőjének működését bénította meg az Anak Krakatau vulkán kitörése. A hamufelhő a tűzhányó Szumátra felőli oldalán 15 000 méteres magasságot ért el. Csaknem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközit töröltek vagy irányítottak más repterekre. A törlések csaknem 270 000 utast érintettek. Idehaza gyerekeket is várnak a Budapesti Fesztiválzenekar idei ingyenes szabadtéri koncertjére, a Hősök terére. A jövő szombati hangversenyen Schubert 8. szimfóniája, egy észt kórusmű és Prokofjev hamupipőke szvittje is elhangzik, vezényel Fischer Iván. A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán kvintet mutatja be, King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Jean-Yves Thibaudet zongorázik. Most ünnepli 65. születésnapját a francia zongoraművész, aki napjaink egyik legkiválóbb zongoristájaként szerzett hírnevet, és örömét leli a hagyományos repertoáron túlmutató zenében. Jean-Yves Thibaudet a Mesterek órájában, ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Még nem ér véget az idei BBC Proms programsorozata. Ma este Robert Schumann műveiből játszik a Freiburgi Barokk Zenekar. Hegedűn közreműködik Isabel Faust, a karmester pedig Sir Simon Rattle. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt. Ma 20 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra hat perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol,
3: Tiffer Márta. Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm tisztelettel. Örülök, hogy ismét játszunk. Ha szabad, akkor egy kicsit személyes kérdéssel indítanék. Hány testvére van?
3: Egy.
0: Egy testvér.
3: Öcsém.
0: Egy öcs.
3: Igen.
0: És jó testvérek voltak? Vagy most is jó testvérek?
3: Most is azok vagyunk. Igen.
0: De jó. A mai játékban ugyanis testvéri viszonyokról lesz szó, testvéri kötelékekről, de előtte elmondom, miket lehet nyerni. Hogyha a három kérdésre helyesen válaszol, akkor két CD-t küldünk. Az egyik az az I Grandi Tenori, Carreras, Domingo és Pavarotti legnépszerűbb felvételeit tartalmazza, a másik a csomagban pedig Brahms német requiemje a Lipcsei Rádió énekkarával és szimfonikus zenekarával, Herbert Kegel vezényletével. Ez tehát akkor jár, hogyha három kérdésre tudja a választ. De hogyha mindegyik kérdést megválaszolja, akkor a Modern Art Orchestra lemezét is elküldjük, akik ezen az albumon Ávéd János szerzeményeit játsszák Fekete Kovács Kornél vezetésével. Az a címe az albumnak, hogy The Fruit of the Spirit. Ezeket lehet tehet megnyerni, és akkor kezdődik is a játék. Két testvér viszonya sokféle lehet, és a testvéri kötelék az operák világában is sok arcát mutatja. Az első testvérpár egy gyermek operából bukkan elénk, szerencsére ők jó testvérek, számíthatnak egymásra, amire szükségük is lesz, mivel válogatott nehézségekkel kell szembenézniük. Az első kérdés, hogy hívják a testvéreket?

0: mich ein, wie beißt mich der Hunger.
1: Flut. Hogy hívják ezeket a testvéreket?
2: Jancsi és Juliskának hívják őket, Humperdinck azonos című operájában volt.
1: Helyes a megfejtés. Tehát Jancsi és Juliska, és mivel ugye nadrág szerep a kisfiú Jancsi, ezért két női énekest hallgattunk meg. Helen Donát volt Juliska, Anna Moffó Jancsi, és a Müncheni Rádió zenekara játszott. A második testvérpár, pontosabban, mint kiderül, fél testvérpár, nincs ilyen jó viszonyban. Két nő, akik ugyanabba a férfiba szerelmesek, és ugyanannak a trónnak a várományosai. Szerelem, bosszú, háború, vallási különbségek, trónviszály, titkolt rabszolga felmenők, ármány, méreg és megbocsátás. Ebben az operában minden adott a drámához. A második kérdés, ki a zeneszerző, és mi a darab címe?

0: Eddig tartott az idézet. Ki a zeneszerző és melyik darabból idéztünk?
1: Igen, egy kisebb problémát okozott nekem, ugyanis Verdi korai műveivel kevésbé vagyok még közeli ismerettségben, de azt hiszem, hogy ez a Nabucco című operájából volt egy részlet.
0: Így van, helyes, abszolút helyes a megfejtés. Nabucco, ez volt az opera, illetve amiből idéztünk, és valóban viszonylag még fiatalon mutatták be, meg fiatalon írta ezt a darabot, tulajdonképpen 30 éves kora körül Verdi. Megyünk is tovább. A harmadik testvérpár drámája éppen fordított, ők nem tudják, hogy édes fivérek. Közös vonás viszont, hogy ugyanabba a leányba szerelmesek, csak egy végzetes párbajt követően szembesül a győztes fivér a rettenetes valósággal, egy mágia halált követő generációkon átívelő bosszú áldozatai lettek. A harmadik kérdés, hogy ki a zeneszerző és mi a mű címe.
2: Il trovatore.
3: Io fremo

0: Ki a zeneszerző és milyen műcíme?
1: A zeneszerző ezúttal is Giuseppe Verdi, ez egy számomra talán kedvesebb, de mindenképpen általam jobban ismert operából, a Trubadurnak az első felvonásából volt egy részlet.
0: Helyes a megfejtés, igen, és nagy énekesek Thomas Hampson és Roberto Alagna énekeltek, beszélgettek egymással a londoni szimfonikus zenekar kíséretében Antonio Pappano vezényletével. 3-ból 3 kérdésre jól tudta a választ, úgyhogy küldjük a 2 CD-t Brahms német requiemjével és a híres a 3 nagy tenorral. És van még egy kérdésünk, mesével kezdtük, mesével is zárjuk a játékot. Az utolsó feladvány egy olyan operából származik, amelyben édes és mostoha nővérek szerepelnek. A báró elkényeztetett leányai cselédként bánnak mostoha húgukkal, akinek az opera végére azért jóra fordul a sorsa. A negyedik utolsó kérdés ismét ez, hogy ki a zeneszerző és mi az opera címe.

0: Eddig a részlet. Ki a zeneszerző és mi az opera címe?
1: A zeneszerző Rossi, az opera pedig a Hamupipőke.
0: Helyes a megfejtés. Az első felvonás egy részletét hallottuk. Giulietta Simeonato és Dora Carral, valamint Miti Truccato Pace előadásában. Hamupipőke Rossinitől, ez volt az utolsó megfejtés, úgyhogy küldjük a Modern Art Orchestra lemezét is, és nagyon gratulálok Schiffer Mártonnak, így a testvérpáros kérdések megválaszolásához.
1: Köszönöm szépen, számítottam egyébként még a Valkyrie, de majd hát a legközelebb. Szép napot, kellemes hetet kívánok Önöknek. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Köszönjük szépen, viszont hallásra. Schiffer Márton volt a mai játékosunk, és igaza van, lehetne még sokáig folytatni a kvíz, a kérdéseket, hogyha ez a téma, hogy testvérek, akár a opera történeteket illetően, akár ugye zeneszerzőkről is lehetne beszélni. De most mi megyünk tovább, és folytatjuk a zenehallgatást Hubay Jenő Concerto all'Antique című darabjával. A Finália Capriccio tételt játssza Szabadi Vilmos hegedűn a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, vezényel Kovács László.

Hubay Jenő Concertum Antik című művéből a Finale Capriccio, a befejező tétel hangzott el, Szabadi Vilmos hegedült, a Miskolci Szimfonikus Zenekart Kovács László dirigálta. Még két zenét hallgatunk meg, és utána ismét játszunk. Az első ezek közül Ludwig van Beethoven Opus 10 numero 1-es C-moll szonátájából az első tétel, előadja Kocsi Zoltán zongorán.

Ez volt Ludwig van Beethoven opusz 10, numero 1-es C-moll szonátájából az első tétel Kocsis Zoltán tolmácsolásában. Már csak egy zene és ismét játék, Henry Purcell Dioklesian című operájának nyitánya hangzik el, de ez nem a mai értelemben vett opera, hanem úgynevezett szemi-opera. A főszereplők prózában beszélnek, a zene pedig látványos jelenetekben, táncokban és maszkjátékokban kap szerepet. Az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényli.

0: Henry Purcell Dioklecián című szemi-operájában a nyitányt játszották az angol barokk szólisták, vezényelt John Eliot Gardiner. 5 perc elmúlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggel kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, elérkeztünk a reggeli szokásos rejtvényhez, elmondom, miket lehet nyerni. Szeptember 10-én csütörtökön 18 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében a Fiatal Művészek Pódiuma sorozatunkban Lugosi Dániel Ali klarinétozik, Bánkövi Bence gordonkázik, Szabó Marcell zongorázik. Beethoven, Bruch és Brahms művei hangzanak el. Szeptember 15-én, kedden 19 órakor Pécsett a Kodály Központban lesz Olga Kern szólóestje, a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny nyitókoncertje a Filharmónia Magyarország rendezésében. Ő Beethoven, Schumann, Gershwin, Rachmaninov, Csajkovszki, Szkriabin és Balakirev műveit szólaltatja meg. Szeptember 22-én, kedden pedig 20 órától a Mátyás templomban meditáció, inspiráció, emlék, hívó szavakkal a Magyar Rádió énekkarának hangversenye lesz hallható, melyen Szabó Sipos Máté lesz a karnagy, Orlandus Lassus, James Macmillan, Purcell, Sandström, Sebastian de Vivanco, illetve Berna Vivanco, Csemicki és Szabó Barna műveit adják elő. Ez a három esemény tehát, amelyekre páros belépőket lehet nyerni. Kérem, hogy a megfejtés és a nevük mellett írják meg azt is, hogy melyik eseményre szeretnének eljutni. SMS-t a 0630-30-30-160-as számra, e-mailt a muzsikálóreggel@radio.hu címre tudnak küldeni. Most következzen két tétel a Pergüntből. Ugye Ibsen Pergüntjének negyedik felvonásához kapcsolódik a most következő két tétel. Grieg írt hozzá kísérő zenét, és a történet szerint Per ekkor már messze jár Norvégiától. Keleti ruhát ölt, egy arab törzsfő sátrában pihen, körülötte Anitra, és a lányok énekelnek és táncolnak. A kérdés, hogy kinek hiszik az arabok Pergüntöt ebben a jelenetben? Négy lehetőség közül tudnak választani: szultánnak, prófétának, kereskedőnek vagy hadvezérnek. Kinek hiszik az arabok Pergüntöt? Az arab tánc hangzik el most először, utána pedig Pergünt hazatérése az orosz nemzeti zenekartól, Jevgenyi Svetlanov a karmester, és arra várjuk a választ, hogy kinek hiszik az arabok Pergüntöt.

Edvard Grieg Pergüntjéből a második szvít két tétele hangzott el, az arab tánc és Pergünt hazatérése. Az orosz nemzeti zenekart Jevgenyi Szvetlánov vezényelte, és az volt a kérdés, hogy vajon kinek hitték ekkor Pergüntöt. A helyes megfejtés pedig a második volt, azt, hogy proféta volt, tehát profétának hitték, mondom a nyerteseket. Kis Éva, Mészáros Endre és Kádár Berta, nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok. Köszönjük, hogy velünk játszottak. Most Joseph Haydn opusz 100-as A-dur divertimentójából hangzik el az első tétel. Ez Haydnhez képest egy kicsit szokatlanul karcsú apparátosra íródott, fúvola, hegedű és cselló szerepel benne. Aurel Nicolet, Jean-Jacques Cantoreau és Marie Fujiwara játszanak.

József Haydn opusz 100-as A-dur divertimentójának első tételét játszotta Orel Nicolae Fuvolán, Jean-Jacques Cantoreau hegedűn és Marie Fujiwara Gordon Khan. Edward Elgar különös módon saját gyerekkorából mentett át zenét érettkori zenekari művébe. Az ifjúság varázsa két szvittjének alapjául olyan dallamok szolgáltak, amelyeket már gyerekként az 1860-as évek végén egy családi színdarabhoz megírt, aztán több mint 30 évvel később elővette ezeket a régi vázlatokat, és nagy zenekari darabbá formálta őket. A második szvittből a Szökőkút című tétel következik a londoni filharmonikus zenekarral, Adrian Boult vezényletével.

Edward Elgar, az ifjúság varázsa, második szvittjéből a Szökőkút című tételt játszotta a londoni filharmonikus zenekar Adrian Boult vezényletével. Befejezésül következzen egy igazi búcsú, amelynek ez a címe Franz Schubert hattyúdalok című sorozatából a numero 7-es búcsú című dal hangzik el, André Schuen énekel, zongorán Daniel Heyden működik közre.

0: A Búcsú című dalt, Ludwig Rellstab versét, Franz Schubert zenét, André Schuhen szólaltatta meg, Daniel Heide játszott zongorán. Ezzel ért véget a mai muzsikáló reggel. Adásunk végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. További jó rádióhallgatást kívánok. A pontos idő 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Győzelmet aratott, de nem szerzett abszolút többséget az AfD a Szász-Anhalti tartományi választáson. A vármegyék és a főispánok visszanevezéséről is vitáznak ma a parlamentben. Folytatódik a nyárias idő, majd hétvégén lehűlés jöhet zivatarokkal. Jó napot kívánok, a szerkesztő Demetímea nevében is, Polyák Adrien vagyok. A szélsőjobboldali AfD nyerte meg a tartományi választást a kelet-németországi Szász-Anhaltban, de nem szerzett abszolút többséget. Az Alternatíva Németországnak pártra a választók csaknem 44%-a szavazott. A második helyen a Kereszténydemokrata Unió, a CDU végzett 17%-kal, míg a szociáldemokraták, a baloldal és a zöldek egyaránt 9% körüli eredményt értek el. A választás rekord részvétel mellett zajlott, a jogosultak mintegy 78%-a adta le a voksát. Több civil halálát okozták az újabb ukrán dróntámadások. Belgorod megyében egy autóban ülő férfi és egy nő, az elcsatolt Szevasztopolban pedig egy 15 éves lány halt meg a légi csapásokban, közölte a moszkvai védelmi tárca. Beszámoltak arról is, hogy az orosz hadsereg kikötőket és hajókat támadott az ukrajnai Odessa megyében. Az izraeli miniszterelnök utasítást adott olyan konténerházak felszámolására, amelyeket hatósági engedély nélkül létesítettek izraeli telepesek Cisjordániában. Benjamin Netanyahu mindegy 15-20 előőrsnek nevezett telep felszámolását rendelte el az Izrael biztonsági fennhatósága, de a palesztinok közigazgatása alatt álló területeken. A döntésre azután került sor, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorolt Izraelre az ügyben. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd az interpellációk és az azonnali kérdések és válaszok után a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képviselő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet. Ha képviselő is, és megkapja az ezért járó illetményét, akkor miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintban állapítják meg. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózat csaknem fele azonnali teljes körű felújításra szorul. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés, olvasható a Másfél Fok szakportálon közzétett cikkben. Varga Judit meteorológus, a Hungaromet levegőminőségvédelemmel foglalkozó munkatársa felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik. Az egyetlen kivétel Sopron. A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő, a szél többfelé megélénkül, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet majd.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pivon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Műsorajánló. Még nem ér véget az idei BBC Proms programsorozata. Ma este Robert Schumann műveiből játszik a Freiburgi Barokk Zenekar. Hegedűn közreműködik Isabel Faust, a karmester pedig Sir Simon Rattle. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt. Ma 20 órakor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában lemezújdonsággal jelentkezünk. Bella Máté művei csendülnek fel a Kantémus vegyeskar előadásában Szabó Soma vezényletével. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 óra 25 perckor, a Bartók Rádióban. Az idei Proms szezonzáró estjén ismét fantasztikus fellépőket üdvözölhetünk. A gyönyörű kínai zongorista Yu Jia Wan és a skót születésű operatenor Nicky Spence lesznek a szólisták. A BBC szimfonikus zenekarát, a BBC Singers-t és a BBC vegyeskarát a finn Sakari Oramo irányítja. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt szeptember 12-én 20 óra 15 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
3: 7 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Mátyus Ottó hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Gustav Mahler zenéjével kezdjük a mai délelőttöt, hallgassuk a 10. szimfónia második scherzo tételét, a berlini félharmonikusokat Simon Rattle vezényli.

Gustav Mahler zeneszerzői pályafutásának tragédiája volt, hogy nem tudta befejezni azt a szimfóniát, ami minden bizonnyal a legnagyobb műve lett volna, de hátrahagyott egy késztételt és részletes vázlatokat a többihez. A zeneszerző halála utáni első évtizedben néhány kolléga tudomást szerzett a megmaradt vázlatokról, de eleinte bizonytalanok voltak, vajon bárki hozzányúlhat-e ahhoz, amit Mahler nem fejezett be. Végül Alma Mahler Werfel az 1920-as években kérte fel Ernst Krenek zeneszerzőt, hogy készítsen egy tiszta másolatot Mahler zenekari változatairól, vagy vázlatairól, bocsánat, egy Mahler előtt tisztelgő fesztiválra, és 1925-ben jött létre az első és a harmadik tétel Krenekféle változatának bemutatója. De aztán beköszöntött sajnos a II. Világháború ideje, azon Németországban a Mahler művek előadására tilalmat vezettek be, és ez bizony a zenészek érdeklődését is csökkentette arra, hogy valaki a vázlatok befejezésére vállalkozzon. A háború után Jacques de Thor, Mahler kutató, felkérte Arnold Schönberget és Dmitri Sosztakovicsot, hogy ők legyenek azok, vagy valamelyikük, aki befejezi a szimfóniát, de mindketten elutasították a kérést, és később ugyanígy reagált Benjamin Britten is. Aztán az 1950-es évek hoztak változást, mert akkor több zenetudós is munkához látott. Két brit tudós, Joseph Wheeler és Derek Cook készített olyan változatokat, amelyek a lehető legszorosabban követik Mahler vázlatainak kereteit, és csupán a hiányzó részeket pótolták és kiegészítették a hangszerelést, tehát ezeket tarthatjuk a legközelebbi változatoknak ahhoz, amit Mahler komponált volna. Simon Rattle és a berlini filharmonikusok előadásában hallottuk a 10. szimfónia 2. tételét, és az együttes a Cook-féle darabból készítette a felvételt. Mahler zenéje után most folytassuk a műsort Mozarttal és a 298-as köhögjegyzék számú Ádúr fuvola 4-es nyitótételével. Bartók Kölyken és a Collegium Aureum játszik.

Mozart 298-as köhjegyzékszámú A-dur fuvola négyesének első tételét Bartolt Kölyken és a Collegium Aureum játszotta. Pedzsik Szmetana a következő szerzőnk, aki nem csak zeneszerzőként, hanem a cseh zenei élet szervezőjeként is igen aktív volt. Ő kezdeményezte a Cseh Nemzeti Színház felépítését, hangversenyeket szervezett, zenekarokat, kórusokat, kamara együtteseket alapított. Amikor 1863-ban megírta a Brandenburgiak Csehországban című operáját, be is küldte egy cseh dalműpályázatra, és tulajdonképpen ezzel kezdődött az opera szerzői pályafutása, de azért néhány évet várnia kellett még, mert a darabnak járó jogos első díjat csak 3 évvel később kapta meg végre. Igaz, hogy addigra már nem lehetett tovább halogatni. A mű 1866-ban a bemutatón nagy sikert aratott. Smetana pedig gyorsan befejezte második operáját is, ez lett az Eladott menyasszony, ami az 1866. május 30-i bemutatón ismét közönségsiker lett. És ezek után már jött a döntés is, Smetanát 1866 őszén kinevezték az opera karmesterévé. Hallgassuk a polkát az Eladott menyasszony című operából, a bécsi filharmonikusokat James Levine vezényli.

0: Pedzsik Smetana az Eladott menyasszony című operájának polkáját hallottuk, a bécsi filharmonikusokat James Levine vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 4 perccel fél tíz után következzék Bach 208-as jegyzékszámú vadász kantátájának 9. áriája, talán a leghíresebb részlet ebben a darabban. Éva Kirchner énekel, a Stuttgarti Bach Kollégium zenekarát Helmut Rilling vezényli.

A Szász Weissenfelszi választófejedelem halála után 1712-ben annak fia Krisztián lett az uralkodó, akinek első már választófejedelemként ünnepelt születésnapjára Bach akkori munkaadója, a weimari Wilhelm Ernst herceg megbízta a zeneszerzőt, hogy írjon egy születésnapi kantátát, amelyet Wilhelm Ernst ajándékozott Krisztián hercegnek. Ez a darab lett Bach első fennmaradt világi műve, az általa is kantátának nevezett 208-as jegyzékszámú darab, az úgynevezett vadászkantáta, amelyet a szerző amolyan táfelmuzikként, vagyis asztali zeneként írt. És ebből a vadászkantátából hallottuk a Schaffen können sich weiden kezdetű áriát Eva Kirchner előadásában, mellette a Stuttgarti Bach Kollégium zenekarát Helmut Rilling vezényelte. Most szóljon Ernst Theodor Amadeus Hoffmann E-dur Grand triójának harmadik és negyedik tétele, a Beethoven trió játszik.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann E-dur Grand triójának harmadik és negyedik tételét a Beethoven triótól hallottuk. Jól ismert zene következik, szerintem minden tételt fütyül a közönség, akkor is, hogyha nem éppen napi szinten hallgatja, nézi a West Side Story-t, de ezek nagyon híres dallamok. Hallgassunk részleteket Leonard Bernstein West Side Story szvittjéből, a New Yorki Filharmonikusokat a szerző vezényli.

Leonard Bernstein West Side Story szvittjének részleteit hallottuk, a New Yorki filharmonikusokat a szerző vezényelte. Bach szülővárosában, Eisenachban született Johann Wilhelm Hertel zeneszerző is, aki Johann Heinrich Heilnél tanult, és itt megint Bach jelenik meg, mert a mester viszont Bach tanítványa volt egykor. Hertel hegedűsként és csembalistaként kezdte pályafutását a Strelitzi udvari zenekarban, amelyet később aztán vezetett is. 1754-től pedig Schwerinben szolgált udvari zeneszerzőként és csembalistaként, majd Ulrike Sophie mecklenburgi hercegnő titkárává nevezték ki, később titkos tanácsos is lett belőle. Hertel hangszeres művei között versenyműveket is találunk bőven, de érdekes, hogy bár a zeneszerző hegedűs volt, nem saját hangszerének írta a legtöbb darabot. Cselló, oboa, hárfa, csembaló és fagott versenyek mellett van egy nagyon érdekes összeállítású 8 nagybőgőre, fúvósokra és vonósokra írt koncertója is. És van 2 trombita versenye, Esz-durban és D-durban. Ezek közül most a D-dur darab fontos nekünk. A második Largo tételt hallgatjuk Johann Wilhelm Hertel D-dur trombita versenyéből. Håkan Hardenberger és az Academy of St. Martin in the Fields kamarazenekar játszik, Neville Mariner vezényel.

0: Johann Wilhelm Hertel D-dur trombita versenyének második tételét Håkan Hardenberger és az Academy of St. Martin in the Fields kamarazenekar játszotta. Neville Mariner vezényelt.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 9:50 után hallgassuk Félix Mendelssohn Bartholdy 10. H-moll vonós szimfóniáját, az Orpheus kamarazenekar játszik.

Félix Mendelssohn Bartholdy 10. hámol vonós szimfóniáját hallottuk, az Orpheus kamarazenekar játszott. Francesco Cilea Adriana Lecouvreur című operájából hallgatunk most részletet, ez a verizmus egyik leglíraibb darabja, amely érzékenyen egyensúlyoz szenvedély és melankólia között. A darab főhőse egy ünnepelt színésznő Adriana, aki a színpadon magabiztos és ragyogó, ám a magánéletben esendő és sebezhető. Ezt az Adriánát halljuk most. Francesco Cilea Adriana Lecouvreur című operájának első felvonásából szól az ária. Sas Szilvia énekel, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Medvecki Ádám vezényli.

A címszereplő áriáját hallottuk Francesco Cilea Adriana Le Couvreur című operájának első felvonásából. Sas Szilvia énekelt, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Medvecki Ádám vezényelte. Beethoven 1815-ben írta két opusz 102-es cselló zongora szonátáját, és a zenetörténészek ezeket a műveket értékelik egyfajta átmenetként a zeneszerző késői stílusának gyakran szigorúbb hangzásvilágába. Hallgassuk az első C-dur szonáta második tételét, Jacqueline Dupré Gordoncane, Daniel Barenboim zongorán játszik.

Beethoven opusz 102-es C-dur szonátájából hallottuk a második tételt, Jacqueline Dupré Gordoncain, Daniel Barenboim zongorán játszott. Jacques Offenbach, a Gerolsteini nagyhercegnő című operettjének nyitánya következik most, a Müncheni Rádió Szimfonikus Zenekarát Ulf Schirmer vezényli.

0: Jacques Offenbach, a Gerolsteini nagyhercegnő című operettjének nyitányát hallottuk, a Müncheni Rádió szimfonikus zenekarát Ulf Schirmer vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 10:30 van, és elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom is a nyereményeket. Van most jó néhány koncertünk, 4 lehetőség és 1 tárgynyeremény is. Az első koncert szeptember 9-én, szerdán este 8 órakor lesz a BMC Opus Jazz Clubban. Itt a Stummer Márton Afro-Samba Quartet koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők. Az együttes zenéje a brazil samba és az afro-brazil jazz elemeit ötvözi. Úgyhogy ráadásul a koncert címe mágikus utazás, mágikus dolgok, így a pontos fordítás. Szóval minden bizonnyal izgalmas hangulatot varázsolnak a BMC Opus Jazz Clubban szeptember 9-én, szerdán este 8-kor a Stummer Márton Afro-Samba Quartet művészei. Aztán szeptember 10-e csütörtök, este 8 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében az évfordulók sorozatban Mozart előtt tisztelegnek a zenészek Mozart és Beethoven műveivel. A fesztivál zenekarból jól ismert muzsikusok Iván Tíme a hegedű, Juhász Barna Brácsa, Szabó Péter Gordonka és Pivon Gabriella fuvola művész estje lesz ez szeptember 10-én csütörtökön este 8-kor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében. A következő koncert szeptember 11-én pénteken lesz, este 7 órakor a Keszthelyi Balaton Színházban, a 24. Keszthelyi Tánc Panoráma keretében, nem is koncert, hanem egy tánc előadás ez, Partium az Értől az Óceánig címmel a Duna Művész Együttes előadása lesz. Tehát szeptember 11-én pénteken este 7 órakor a Keszthelyi Balaton Színházban. És még egy szeptember 16-án szerdán este 6 órakor a Pécsi Kodály Központban a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny második elődöntőjét hallgathatják meg, amelynek műsora Liszt darabokból és Kurtág játékok sorozatának tételeiből áll. Ezekből választhattak a versenyzők. Szeptember 16-a szerda este 6 óra Pécsi Kodály Központ Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny elődöntője. És akkor a tárgyeremény, ez pedig egy lemez, a Magyar Rádió gyermekkórusának albuma, abból az időszakból, amikor Reményi János, Tész Gabriella és Igó Lenke vezényelte az együttest. Ezekért lehet gondolkodni, és zenei javaslatokat is várok, mondom a kérdést. Utazunk. Bécsből indulunk, de itt csak egy pillanatra állunk meg egy évforduló erejéig, és aztán megyünk is tovább Olaszországba. Hétvégén volt az évforduló, 1830. szeptember 5-én nyitották meg Bécsben a Tivoli nevű vidámparkot, és rögtön szerződtették idősebb Johann Strauss-t és zenekarát is. De ha az olaszországi Tivoliba megyünk tovább, akkor elérkezünk a zenéhez és a kérdéshez. Mi az a gyönyörű hely a Róma közeli Tivoliban, ahol Liszt Ferenc is szívesen időzött és inspirálta őt a hely? Az Arándök évek harmadik kötetében nem is egy mű született ennek a Tivoliban található varázslatos kertnek hatására. A zene, amit meghallgatunk, tulajdonképpen segít, bár nem a helyhez kötődő leghíresebb darabot hallgatjuk. Hol járhatunk? Ez most a kérdés, amelyre a válaszokat SMS-ben a 0630 30 30 160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu címre várom. Tehát az olaszországi Tivoliban mi az a gyönyörű szép hely, az a gyönyörű kert, ami Liszt Ferencet is inspirálta?

Mondtam, hogy nem a helyhez kötődő legismertebb zenét hallgattuk az Arándok évek harmadik kötetéből, de azért így is szinte csak helyes válaszok érkeztek, hogy a Róma közeli Tivoliban, ahol Liszt Ferenc is szívesen időzött, mi is volt az a gyönyörű hely, egy nagyszerű kert, egy varázslatos kert, ami inspirálta a zeneszerzőt, és a Villa d'Estéről van szó, természetesen Ippolito d'Este bíboros számára építették ezt a lenyűgöző villát, amelynek a kertjei, hát nem tudom, remélem, hogy önök közül is nagyon sokan sétáltak már ott, hát óriási élmény, csodálatos kert. A szökőkutakkal természetesen, mert ugye a Villa d'Este szökőkútjai, ez a leghíresebb részlete a harmadik kötetnek az Arándok évek sorozatból, de mi most a két Villa d'Este ciprusai közül a másodikat, és sorrendben a darabban ez a harmadik tételt jelenti. Ezt hallgattuk, a Villa d'Este második ciprusait, második siratót Kocsis Zoltán előadásában. És akkor lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgynyereményt. Sejk Katalin, Bisztricki Fruzsina, Kálmán Katalin, Szalontai Gizella és Bóka Zsombor nyerte. Zenei ajándékokkal pedig Kerék Kata, Rózsa Iván és Móricné Korcsmár Éva gazdagítja a mai műsort. Kerék Kata javaslatára Gabriel Fauré Pavagnával kezdjük az ajándékokat. A Birminghami szimfonikusok énekkarát és a BBC filharmonikus zenekarát Jean-Pascal Tortelier vezényli.

Robert de Montesquieu szövegével hallottuk Gabriel Fauré Paványát, a Birminghami Szimfonikusok énekkarát és a BBC Filharmonikus zenekarát Jean-Pascal Tortelier vezényelte. Rózsa Iván kérésével folytatjuk ezt a kicsit melankolikus hangulatot, Samuel Barber adagiója szól, az angol vonószenekart William Bolton vezényli.

Samuel Barber Adagio-ját az angol vonos zenekar élén William Bolton vezényelte. És a harmadik zenei ajándékot Móriczné Korcsmár Évától kapjuk, aki Csajkovszkij Hattyúk tavasz vittjének részletét kérte, Szóljon a keringő, a Swiss Romance zenekart Ernest Anzermé vezényli.

0: Ez volt a keringő Csajkovszki Hattyúk tavaszítjéből. A Swiss Romance zenekart Ernest Ansermé vezényelte. És így teljes a mai játék. Köszönöm szépen mindenkinek, holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 7 perc elmúlt 11 óra, és tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy egy picit mégiscsak folytatjuk a játékot, mert egy hallgató egy olyan zeneszerző darabját kérte, és igaza volt, hogy nagyon ritkán hallgatjuk az ő műveit, akire én is felfigyeltem, úgyhogy eleve készültem egy ilyen felvétellel. Éppen 300 esztendeje, 1726. szeptember 7-én született François-André Daniquin Philidor, francia zeneszerző, aki zeneszerző is volt valóban, és egy kiváló zenész család sarja, de sokkal inkább nagyszerű sakkozóként tartották számon kortársai, kora legjobb sakkozójának tartották, csak akkor még a világbajnoki cím nem létezett. Szóval egy ilyen koponya volt ez a François-André Daniquin Philidor, akinek Buréját hallgatjuk most egy zeneakadémiai koncert részeként. A Concerto Copenhagen mutatta meg ezt a magyar közönségnek, Jordi Savall vezényel.

A Concerto Copenhagen előadásában hallottuk François-André Danican Philidor Bourrée-ját, Jordi Savall vezényelt. Most pedig Alfred Brendel zongorázik, előadásában Schubert 946-os jegyzékszámú három zongoradarabja közül a harmadik C-dur művet halljuk.

Schubert három zongoradarabja közül a harmadik C-dur darabot Alfred Brendel játszotta. Most pedig a berlini filharmonikusokat halljuk, és Mozart zenéjét, a 201-es köhögjegyzékszámú A-dur szimfónia első tételét Claudio Abbado vezényli.

0: Mozart 201-es köhögjegyzékszámú A-dur szimfóniájának első tételét a berlini félharmonikusoktól hallottuk, Claudio Abbado vezényelt, és ezzel ér véget mai műsorunk. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak.
1: Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Jean-Yves Thibaudet zongorázik. Most ünnepli 65. születésnapját a francia zongoraművész, aki napjaink egyik legkiválóbb zongoristájaként szerzett hírnevet, és örömét leli a hagyományos repertoáron túlmutató zenében. Jean-Yves Thibaudet a Mesterek órájában, ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Még nem ér véget az idei BBC Proms programsorozata. Ma este Robert Schumann műveiből játszik a Freiburgi barokk zenekar. Hegedűn közre működik Isabel Faust, a karmester pedig Sir Simon Rattle. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt. Ma 20 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunk vendége egyik legkedvesebb kollégánk, Németi Attila.

0: a NASA-ról, aztán hihetetlenül tehetséges, nálam sokkal jobban zongorázó gyerekek járkálnak, és mindegyiknek más az egyénisége. Tehát ha én tanácsot akarok adni, akkor nem azt kell tennem, hogy én hogy gondolkodom erről a Mozartról, hanem ő hogy gondolkodik, vagy hogy gondolkodhat, és ilyenkor jön, mint a saktábla, hogy lehet balra menni, jobbra. Ha erre mész, erre kell figyelni, ha arra mész, arra kell figyelni, és ebben a pillanatban már az ember kinyílik minden irányban, mert muszáj neki odafigyelnie, hogy az adott növendék hogy tudja majd legjobban és legautentikusabban megoldani ezt a feladatot.
1: És ez akkor is működik, hogyha itthon tanítasz, és akkor is működik, ha Dél-Koreában és ha Japánban?
0: Teljesen mindegy, hogy hol van az ember. Ebben megint csak egy nagy igazság van, hogy persze, este 11-kor kéne megnézni, és akkor már nem mondanád azt, hogy ugyanúgy nézek ki, mint 40 évvel ezelőtt. De amikor tanítok, és milyen külföldi mesterkurzusokon nem egyszer volt ilyen, hogy reggel 9-től este 7-ig, 8-ig az ember tanít, teljesen mindegy, hogy hány óra van, amikor 7 órakor este beállít valaki a Liszt Hámos szonátával, akkor az ember kicsattan, újraéled. A zene kihozza a vitalitást az emberből. Utána nézek ki a fejemből egy liter hideg vízzel, esetleg egy fél óra órán keresztül, de a tanításban például nem tudok elfáradni, teljesen mindegy, hogy hány órát tanítok.
1: A műsorban olyan felvételeket hallgatunk, amelyeket vendégünk javasolt. Elsőként egy 1982. novemberében a Pesti Vigadóban adott koncert részlete következik. Németi Attila Schumann fantáziadarabok sorozatának első tételét játssza.

Van annak egy meghatározható pontja, vagy egy esemény, vagy egy életérzés, amikor noha versenyeket nyertél,

0: harmónia szólistája voltál zongoraművészként, és mégis úgy döntöttél, hogy a te igazi utad az a tanítás.
1: Ha ezt nekem valaki gyerekkoromban mondja, soha az életben nem hittem volna el, hogy én tanítani fogok, de hogy fogok én tanítani. Úgyhogy elkezdtem a szokásos menetet, ugye szólistaként bejártam tényleg a világot, tehát legalább 20 évig tekerektem versenyekre, koncertekre. Ha ilyen pontot keres az ember, hát volt egy pár. Például, amikor fél éves volt a nagyobbik fiam, és akkoriban mentek az Airport filmek a televízióban a repülőborzalmakról. Majd egy Helsinki úton bejelentették, hogy kényszerleszállásunk lesz, ami a lehető legsimábban ment, de amikor az ember tiltás ellenére azért csak kikukucskált az ablakon, és látta ott sorfalban a mentőautókat, a tűzoltóautókat, a habosautókat, akkor úgy végigfutott rajtam, hogy ekkora a gond? Mi a fenét keresek én Helsinkiben, amikor gyerek fél éves otthon, és nekem lehetne pelenkázni és fürdetni őt. Úgyhogy ez erősen megingatta bennem azt, hogy mennyit utazzak. Egyébként hozzájárul az is, hogy én egy ilyen irgalmatlanul röghöz kötött valaki vagyok. Amikor elmaradt egy kéthetes franciaországi út, akkor én fülig érő szájjal mentem haza. A feleségem barátnőm mondta, hogy a fene egyen meg. Két éve gyűjtök arra, hogy befizessek a Loire-menti kastélyokra, neked meg fizetnek is, és akkor itt jössz nekem ilyennel, hogy égre nem kell elmenni Franciaországba. Én nem igazán szerettem utazni, mert mindig egyedül várni a reptéren, a szállodaszobában, a koncertteremben. Szóval, hát ez is hozzájárult, meg még voltak más
0: események. Igen, ez olyan, mintha egy kicsit kényszer lenne a tanítás, de hát messze nem erről
1: nem,
0: van szó.
1: Nem. Sőt, ez egy ugye elkezdődött a rádió, aztán a tanítás. Hát most is itt nyugdíjas létemre azért jó pár óra műsoridő fűződik a nevem, mert ha csak a Notturnot veszem, ami 27 éve működik. És a különlegesen tehetséges növendékek jönnek, és akkor az ember azt mondja, hogy hoppá, hát ahhoz, hogy én velük föl tudjam menni a versenyt, hogy meg tudjam mutatni, hogy azt tudjam mondani, hogy még mindig kiülök, hát ahhoz kellene 4-5-6 órát gyakorolni, ha nagyon szerény vagyok, vagy nem szerény, akkor 3-at, de hát mikor? Szép lassan így átalakult az életem, csináltam mindig azt, aztán jött a rádiós munka, az is megy párhuzamosan, és ezt tanácsolom mindig a fiataloknak, vagy a növendékeimnek, hogy mindig álljanak több lábon. Mert bármi történet, hasra esetek a motorral, eltörik a kezem, kész, már nem tud zongorálni, beszélni még esetleg talán tud. Legfeljebb egy jó fogsort kell csináltatni.
0: De ezek valahonnan jönnek. Kik voltak azok a mesterek, akár a zene területén, később a rádióban, akik olyan hatással voltak rád, hogy tudtad, hogy te is a maximumot akarod kihozni magadból bármilyen területen?
1: Hát ahogy szokták mondani, a világ legjobb tanárai tanítottak engem, legalábbis én rendkívül hálás vagyok nekik, és nincs olyan óra, hogy ne hivatkoznék Máté Klári nénire, például Hernádi Lajosra, aki egészen fantasztikus pedagógus volt, nagyon jól ráérzett a vele szemben ülő fiatal ember lelkére. Amikor az első órára bementem hozzá, akkor nem azt mondta, hogy na, akkor kezdje el zongorázni, és megkritizált, hanem ő játszott el a Führerizét, meg a többi dolgot, és megnyugtatott. De Kró György, Pernyi András, Újfalusi József, Hajdú Mihály, lehetne sorolni, hogy milyen tanároktól sikerült begyűjteni a tanulás szeretetét tulajdonképpen. Mert egy fiatal ember, hát én is úgy voltam, hogy hát, ha lehet, akkor lógok ide-oda. De mondjuk Kró Györgynél nem kellett aláírkálni egy jelenléti évet. Minek? Úgyis ott lógott mindenki a csilláron, hát egymás hegyén hátán ültünk. Mert egy olyan pedagógus volt, akihez érdemes volt bemenni, és tudtuk, hogy itt csak olyat fogsz hallani, ami jó és szép.

0: Ugyancsak a Pesti Vigadóban volt az a koncert, amelynek műsorából Schubert 960-as jegyzékszámú B-dur szonátájának második tételét idéztük. Mai műsorunk vendége Németi Attila zongoraművész, rádiós műsorvezető szerkesztő zongorázott. Mennyit változott a zenéhez való viszonyod, amikor elkezdtél rádiózni, és talán olyankor egy kicsit máshonnan vizsgálgatja az ember a zeneműveket, meg hát jóval nagyobb merítésből válogat, ugye egy sokkal nagyobb a repertoár, mint amikor egy hangszeres egy kicsit azért mégis szűkíti a lehetőségeit a saját hangszerére. Ez hatott a tanításra, és hatott egyáltalán a hozzáállásodra?
1: A rádiós munka az azért nagyon jó, mert olyan területeket is megismertem, ugye az ember kicsit szakbarbár, tehát a zongora, a kamarazene területén nagyjából az ember azt érzi, hogy valamennyire otthon van. Természetesen tudjuk, hogy 10% sincsen, de ebben is tulajdonképpen inkább a tanítás segített, mert ott volt az, hogy egy művel sokkal mélyebben kellett megismerkednem, tehát nem volt elég, hogy tudom, hogy és akkor hogy megy az 5. szimfónia, hanem hogy a szerző miért írta, miért úgy írta, és az adott egy ilyen szempontot, hogy az ember másképp analizálgassa, vagy értelmezze a művét, hogy feltegye a kérdést magának, hogy egész biztos, hogy én jól gondolkodom erről a darabról. A rádiós munka szélesítette az alapismereteket, és most visszatérek mondjuk a Notturnóhoz, hogy finn zeneszerzőt mondjál, és akkor jobb esetben azt mondják, hogy Sibelius. Hát én tudok még, vagy 15-ről ezt-azt-amazt, és itt-ott azért, hogy az ember hallgatja a műveket, tehát picit élesedik a látómezeje, és hát ez egy hasznos és jó dolog. Meg hát ugye az, hogy van egy darab, és akkor annak hányféle értelmezés. Hogy játszasz a Fischer Anni, hogy játsz a Richter, hogy játsz a mai fiatal versenygyőztes, koreai vagy japán fiatalember, és akkor az ember úgy elkezd úgy keresgélni, csemegézni.
0: Németi Attila számára a kamarazene épp olyan fontos volt, mint a szólista szerep. Falvai Attila hegedűművész partnereként hallgatjuk most zongorajátékát, Beethoven opusz 24-es F-dur szonátájának harmadik tétele és a negyedik tétel részlete szól.

0: hogy lehet diplomatikus tanárnak lenni? Mert olykor azt is meg kell mondani a növendéknek, hogy ez nem fog menni.
1: Hát én nem tudom, hogy diplomatikus vagyok-e. Tehát próbálom viccekbe csomagolva, de azért mindig elmondani. Tehát az egyik alapmondat ugye jönnek, hogy tanár úr, egy órára mire vagy kíváncsi, udvarias legyek, vagy elmondjam a véleményemet? Természetesen a véleményem, de én megkérdeztem előtte. Igen, volt olyan, és mondhatom azt, hogy volt olyan, amire büszke vagyok, hogy sikerült valakit lebeszélni erről a pályáról. És azóta két gyerek, édesanyja és rendkívül boldog, és nem tudott volna érvényesülni, mert technikai egyéb adottságai, képességei nem voltak meg hozzá. Ezt az ember elég jól fel tudja mérni. Ha benne van az az eltökéltség és óhatatlan vágy, hogy már pedig ő ezt akarja, akkor úgy is fogja csinálni, mondhatok én bármit. De úgy próbáltam megértetni, hogy talán nem biztos, hogy ezt forszírozni kellene, úgyhogy én igyekszem elmondani, mert ezzel teszek neki jót, legalábbis én úgy gondolom, persze ezt finom és normális formában.
0: Láttalak már zsűriben lelkesedni versenyzőkért, de be tudsz ülni úgy egy koncertre, hogy nem a zongoraművész, nem a muzsikus, hanem a zenerajongó kerül előtérbe?
1: Hát, ha nem zongora szól, akkor nagyon szívesen egy zenekari koncertet. Bár hát ott is az ebben figyeli a szegény Kürtöst, meg hogy van együtt a zenekar. És egy zongora koncerten, hát ahhoz mondjuk Vikingur Olafsson, hogyha eljön hozzám, és még mondhatnék neveket, ami Szokoló volt elsősorban, akkor az ember félretesz mindent, és megpróbálja átadni magát ennek az élménynek, és megint nem azt keresni, hogy én ezt nem így játszanám, ő miért játsza úgy, és mennyire jobb az úgy.
0: Mi az, ami teljesen kikapcsol?
1: Két dolog van, az egyik a kert, tehát én haza megyek, akkor abban a pillanatban négy kézláb bogarászok, minden bokor alá benézek, hallgatom a fű növését. A másik meg, hogy ugye én motorral közlekedem, mert elegem lett a dugókból és az agyvérzés előtti állapotokból. Na most, amikor az ember megy kényelmesen, akkor úgy átszellőzik nem csak a teste, hanem a feje, meg az agya. Egyébként nagyon jó memóriajavító a motorozás, hiszen az összes hazafele meg bárhova tartó útnak az összes gödrét ismernem kell. Meg kell jegyezni, azt nem lehet elfelejteni, mert ott a életemmel játszom. De az egy jó kikapcsolódás.
0: És akkor a végére még egy kis színesnek, honnan a madarak iránti hatalmas rajongás?
1: Nem tudom, gyerekkoromban már volt madarunk, a feleségemnek, akivel most már 52 éve vagyunk együtt, őnek is néha olyan 16-20 kis papagáj repkedett, úgyhogy nekünk a legnagyobb emlék például Tenerife volt a Loro Parkon, ahol rengeteg papagájt lehetett megnézni, és simogatni, és közel kerülni hozzájuk, úgyhogy minden állatot nagyon szeretek, de különösen a madarakat.

0: Leo Dölib Coppelia balettzenéjéből a keringőt hallottuk Dohnányi Ernő hangszerelésében. Vendégünk Németi Attila zongoraművész, zenepedagógus, rádiós műsorvezető szerkesztő játszott, akit ezzel a műsorral 70. születésnapján is köszöntöttünk, csodálatos kollégánk és barátunk szeptember 5-én ünnepli születésnapját. A Bartók Rádió hallgatói és minden kollégám nevében szeretettel köszöntöm őt, Isten éltesse még nagyon sokáig. Németi Attila e hét vasárnap, szeptember 6-án 11 órakor a Kezdőhang műsorban gyermekkoráról is mesél, várjuk Önöket akkor is. Köszönöm Németi Attilának, hogy elfogadta meghívásunkat, Önöknek pedig, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek.
1: A vármegyék és a főispánok visszanevezéséről is vitáznak ma a parlamentben. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok! A szerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett elkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú, országos útfelújítási programot mutatnak be. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózat csak nem fele azonnali teljes körű felújításra szorul. Dokumentumokat vár az Egészségügyi Minisztérium a COVID-beszerzések kapcsán. Hegedűs Zsolt tárcavezető úgy fogalmazott, miközben emberek az életükért küzdöttek és az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkát végeztek, voltak, akik a járványból üzletet csináltak. Hozzátette, a tárcánál megmentett dokumentumokat átadták a külügyminisztériumnak és a nyomozó hatóságoknak, de azt kéri, hogy ha valakinek birtokában van bármilyen dokumentum, levelezés, juttassa el a kormányhoz. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugtaadatát küldte be. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Hideg volt az éjszaka, több helyen is csak nem fagypont közelébe hűlt a levegő. A Hungaromet Nyírtasson 1,3 fokot, a Nógrád vármegyei Zabarban 1,5 fokot mért. Ami a folytatást illeti, marad a túlnyomóan napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb. Erős széllel, zivatarokkal szerdán hidegfront érkezik.
0: Híreket hallottak. Népzene, fiatalok hangja.
2: Sebő Ferenc vagyok. Üdvözlöm kedves hallgatóimat. 2017-ben jelent meg Szlama László első önálló lemeze Koboz Reneszánsz címmel és Ahogy régen a címmel. Mindkét cím nagyon kifejező, hiszen a koboz, mint népi hangszer szinte a semmiből került a revival gyakorlatába, a legújabb időben éppen Szlama és kortársai gondos kutató munkája nyomán. E munka eredményeit, a koboz hagyományos játékmódjait mutatja be ez a lemez, a töredékes források és a népzenekutatás egészét tekintve csekély számú hangfelvétel alapján. Kitartó saját nyomozásuk a még élő utolsó játékosok után megtérült, de még így is komoly rekonstrukciós munkára volt szükség. Mai adásunkban erről a felvétel sorozatról mutatok be részleteket. Szlama László az eredeti előadásmódot hűen követve, saját egyéni előadói stílusával ötözve adja elő első önálló lemezének főként moldvai énekekből és táncokból álló zenei anyagát, mely egyfajta tisztelgés a már nem élő kobzos mesterek előtt. Közreműködő társai Mihó Attila, András Orsolya, Kerényi Róbert és Bergics András. moldvai balladatöredékkel kezdünk.

0: Ahogy régen című műsorunkat hallották, a hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2024. január 15-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Korossi Kvartett hangversenyét közvetítjük. Tagjai Korossi Kál Csongor és Osztrosics Éva hegedű, Kurgyis András mélyhegedű, Devics Gergely gordonka. Közreműködik Fejérvári Zoltán zongora művész. A felvétel a Zeneakadémia nagy termében 2025. április 23-án készült. Ötvös Péter, korrespondenc, Szenen für Streichquartett.

Elhangzott Ötvös Péter korrespondenc, Szénenfürstrej kvartett. A Korossi kvartett hangversenyét közvetítjük. Robert Schumann, Ezdur zongora ötöse következik, opusz 44. Közreműködik Fehérvári Zoltán zongorán.

A Korosikvár tett és Fehérvári Zoltán zongoraművész előadásában Robert Schumann Ezdur zongora ötösét hallották. A Korosikvár tett befejezésül Bartók Béla negyedik vonós négyesét játssza.

0: Bartók Béla negyedik vonós négyesét hallották. Kedves hallgatóink, a Korossi Kvártett hangversenyét közvetítettük. Tagjai Korossi Kál Csongor és Osztrosi Cséva hegedű, Kurgyis András méhegedű, Devics Gergely gordonka. Közreműködött Fejérvári Zoltán zongorán. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. április 23-án készült. A hangmérnök Lakatos Gergely, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. Még nem ér véget az idei BBC Proms programsorozata. Ma este Robert Schumann műveiből játszik a Freiburgi Barokk Zenekar. Hegedűn közreműködik Isabel Faust. A karmester pedig Sir Simon Rattle. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt. Ma 20 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a berlini német szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Neil Venditti. Közreműködik Leonid Szurkov oboán, Benjamin Herzl hegedűn. A felvétel a berlini Filharmóniában 2026. április 19-én készült. Elsőként hallgassák meg John Coriano oboa versenyét Leonid Szurkov szólójával.

John Coriano oboa versenyét hallották, a szólista Leonid Surkov volt. A berlini német szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük Neil Vendetti vezényletével. Kurt Schwerczyk első hegedű verseny, opusz 31. A tételek, Fantázia 1, albumlap, madárdal, hajnali ének, Fantázia 2. A szólista Benjamin Herzl.

Benjamin Herzl szólójával hallották Kurt Schwerczyk első hegedű versenyét. Kedves hallgatóink, a berlini német szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Nil Venditti. Ottorino Respighi, Római ünnepek című szimfonikus költeménye következik. A tételek cirkuszi játékok, jubileum, októberi ünnep, vízkereszt.

0: Futurino Respighi római ünnepek című szimfonikus költeményét hallották. A berlini német szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítettük Neil Vendetti vezényletével. Közleműködött Leonid Szurkov oboán, Benjamin Herzl hegedűn. A felvétel a berlini Philharmóniában 2026. április 19-én készült. A szerkesztő Ottmar Dávid és a hangmérnök Mátyos Otto nevében is megköszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: A vagyonadó bevezetésére tett ígéretet a miniszterelnök az országgyűlésben. Feljelentést tesz a Waberers korábbi finanszírozásai miatt a gazdasági és energetikai miniszter. Szerdáig nyárias idő lesz, majd hidegfront érkezik csapadékkal. Elkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. A december közepéig tartó törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában egyebek mellett arról beszélt, hogy az állami működés nem épülhet a közszférában dolgozó kizsigerelésére. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az Orbán kormány elhanyagolta a többi közt a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét, így sok terület az alkalmazottak helytállása tartotta fenn az ország működését. A kormányfő ígéretet tett a méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására. Magyar Péter azt mondta, a vagyon önmagában nem bűn, de a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a Kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Torockai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. Feljelentést tesz a Waberers korábbi finanszírozásai miatt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt mondta, az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank az elmúlt években két ügyletben összesen 77 milliárd forintnyi Waberers kötvényt jegyzett le. A gyanú szerint az egyik ügylet során keletkező veszteségeit az állam az adófizetők pénzéből kompenzálta. A tárca hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést. A belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség non-profit ZRT vezérigazgatóját, Bíró Pétert. Pósfai Gábor a szervezet vezetésére átmeneti vezetőt jelölt ki, akinek elsődleges feladata a megkezdett átvilágítás befejezése. Az új végleges vezetőt a következő hetekben pályázat útján választják ki. Már lehet pályázni a Horváth Péter irodalmi ösztöndíjra. A kiadók a tavaly és idén megjelent 35 év alatti szerzők könyveit jelölhetik október végéig. Az ösztöndíj 7000 euró. Az alapító célja, hogy ösztönözze a legtehetségesebb pályakezdőket új művek megalkotására, és támogassa a kiadott mű németországi megjelenését. Újabb feltételezett robbanótestet találtak a Dunában. A második világháborús eszköz a főváros 22. kerületében az Árasztó út közelében került elő. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát. A sok napsütés után este északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet. Majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik. 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán kvintet mutatja be, King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál Fellegi Lénárd, Csik Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is mindenkinek jó rádiózást kívánok. Tartalmas lesz a mai műsor, 4 órakor hallhatnak bővebben az Anima Musicae és a Concerto Budapest idei évadának terveiről, de egyéb hírrel is készültem, azokat majd 17 körül ismertetem a hallgatóinkkal. Természetesen lesz játék, előreláthatólag 17:30-kor, és még ebben az órában, a szokott időben a zenei újdonságról is ejtek pár szót, de hogy ne raboljam az értékes időt a zenéktől, Wolfgang Amadeus Mozart 216-os köhlyedzékszámú G-dur hegedű versenyének első tételével indítjuk az összeállítást. Gottfried von der Goltz játssza a szólót a Freiburger Barokkorkeszter érén, Christian Bezodenhoit.

Christian Bezeidenhout volt a karmester, a Freiburger Barokk Orkestert hallottuk, illetve Gottfried von der Goltz hegedű játékát, Wolfgang Amadeus Mozart 216-os köhöljegyzék számú G-dur hegedű versenyének első tétele szólt itt a Bartók Rádióban. Gabriel Pierné most a szerző, Alessandro Taro és Philippe Jaruzsky zongora játékával következzék a Barcarola, Opus 26.

Alessandro Taró és nem csalás, nem ámítás Philippe Jaroussky, az énekes játszott zongorán a felvételen, Gabriel Pierné volt a szerző, az Opus 26-os Barcarola hangzott el. Most a London Mozart Player szélén Howard Griffith és Albert Grigovec a szerző, bocsánat, az Ádúr szimfóniából hallgassuk meg a második és a harmadik tételt.

Párizsban, Bécsben és Londonban is jól ismerték Adalbert Gyrowetz nevét, nagy sikerrel játszották darabjait, több mint 40 szimfóniát és 50 vonós négyest írt, de színpadi zenéket is komponált. A London Mozart Player Sal Howard Griffiths vezetésével hallottuk A-dur szimfóniájának második és harmadik tételét. Francesco Maria Veracini jól ismert hegedűs volt, most a numero 2-es F-dur szvittjéből a Jig tétel hangzik el a Kölni Musica Antica előadásában.

0: Francesco Maria Veracini F-dur szvittjének ötödik tételét, ez az a G-et hallottuk. A kölni muzika antika hangversenymestere Reinhard Göbel volt a felvételen. Egy perc múlva lesz 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Lemezújdonságunk rövid ajánlóját olvasom. Korunk egyik legnagyobb zongoristája, Elizabeth Leonskaya játéka kifinomult és virtuóz. A világ legnagyobb zenei központjainak legkiemelkedőbb zongora sorozatai között tartják számon. Ez a Schumann lemeze jól példázza a zeneszerző iránti szeretetét. E művek közül sok rövid darab csokorba gyűjtve, vagy miniatűrök sorozata, hol könnyed és táncos, hol virtuóz, de mindig költészettel és erős mélységgel átítatva. Robert Schumann tehát a szerző, Elizabeth Leonskaya az előadó. Halljuk a Fismol Szonetta nr. 1-es Fismol Szonetta 3. tételét a lemezről.

Elizabeth Leonskaya új lemezéről hallottuk Robert Schumann numero 1-es Fiszmal szonátájának harmadik tételét. Most balett részlete következik, Adolf Adam a szerző a Giselle-ből, a második felvonásból, a Grand Pas de Deux és finálé hangzik el, a Párizsi Konzervatoire zenekarát Gianmartinon vezényli.

Adolf Adam Giselle című balettjéből hallottuk a második felvonás fináliát, a párizsi konzervatoár zenekara Gian Martinon vezényelte. Joseph Haydn 103. szimfóniája, ez durra laphangnemű üsdobpergésként is emlegetjük, és a fináliá következik, Fischer Ádám az osztrák-magyar Haydn zenekart vezényli.

József Haydn 103. szimfóniájának utolsó tételét hallottuk az osztrák-magyar Haydn zenekarral Fischer Ádám vezényletével. Pietro Mascagni parasz becsületéből következik kórus részlet, a bolgár nemzeti Svetoslav Obretenov kórust és a szófiai filharmonikus zenekar Gyergyi Robert vezényli.

Pietro Mascagni parasz becsületének kórus részlete után koncertó tétel következik, az imént a bolgár nemzeti Svetoszláv Obretenov kórust és a Szófiai Filharmonikus zenekart hallottuk György Robben vezetésével, most pedig Ferencsik János vezényli a Magyar Állami Hangversenyzenekart, Kovács Dénestől halljuk a szólót, a D-dur hegedű verseny harmadik tétele forog.

0: Ludwig van Beethoven D-dur hegedű versenyének harmadik tételét hallottuk Kovács Dénes szólójával és a Magyar Állami Hangversenyzenekarral Ferencsik János vezényletével. 2 perccel múlt 6 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Évadot hirdet az Anima Muzicé Kamara zenekar, a Bartók Rádió által az évzenekarának választott együttes a 2026-27-es évadban is igazi, feledhetetlen anima pillanatokat ígér. A Grandiózó és az Animátó sorozatuk mellett újból meghirdették a Capriccioso bérletüket a BMC-ben. Ahogy G. Horváth László, az együttes művészeti vezetője fogalmazott, magával ragadó szólistákkal, egyedülálló koncertprogramokkal és továbbra is lelkesen odaadó muzsikusokkal készülünk a lélekemelő előadások megalkotására. Főszerepben a cselló, a gitár és a zongora. A Zeneakadémián megrendezett Grandiózó sorozat nyitányaként szeptember 28-án Jungkook Lee vezényletével a fiatal csellista generáció üstököse Lila lép színpadra a zenekar Mozart műsorán. De a sorozatban fellép még Csáki András gitárművész, Narek Haknazarian cellóművész és Raúl da Costa zongoraművész is, valamint több mint 10 év után újra Budapesten lesz hallható a legendás orosz zongoraművésznő Viktória Posznikova. Az Animátó bérlet a következő évadban ismét a nemzetközi zenei paletta meghatározó hegedű művészeit látja vendégül. A zene határait, rejtett kincseit mutatja be a Capriccioso sorozat a BMC-ben. A 20.-21. század zenéjének megismertetésére fókuszálva 3 kiváló zenésszel egészül ki az Anima Muzicé: Csordás Klára énekes, Lakatos György fagott és Gwendolyn Mazin hegedű művésszel. Ismeretterjesztő zenés estekre is várják az érdeklődőket, melyeken családias, közvetlenebb hangulatban élvezhetik a kamarazene gyöngyszemeit. Az Erzsébet-ligeti színházban ezúttal a 4 nagy zenei korszakot, barokk, klasszika, romantika, 20. század bemutató kamarakoncertekkel jelentkeznek, míg a zenekarnak otthont adó Kőbányai Kőrösi Kulturális Központ különleges zenei utazásra invitálja a hallgatóságot a Városok zenéje sorozattal. Heinrich Bach muzsikát hallunk, ő ugye 1615-ben született, az Anstatti vonal megalapítója volt, az Anima Muzicé Kamara zenekar előadásában G. Horváth László vezetésével, tehát Heinrich Bach C-dur szonátája hangzik el.

2020. január 25-i az Óbudai Társaskörben adott koncertről szólt részlet. Heinrich Pach volt a zeneszerző, az Anima Musicae Kamara zenekar vezetője pedig G. Horváth László. Tematikus fesztiválokkal, világhírű szólistákkal, sokszínű és sűrű koncertprogrammal várja a közönséget a Concerto Budapest 2026-27-es szezonja. A fókuszban Keller András főzeneigazgató elgondolása alapján a 200 esztendeje elhunyt Ludwig van Beethoven áll. Művei végigkísérik a zenekar évadát, megszólítva minden korosztályt. A Concerto Beethoven 200 fesztivál átnyúlik 2027 második felére is, és kiterjed az ország egészére, számos városban kínálva programot, bemutatva a zeneszerző géniuszát. A zenekar ismert tematikus fesztiváljai, a Magyar Kincsek ünnepe, a Mozart nap és a Hallgatás napja mellett volt egyszer egy 20. század címmel új sorozat is indul, mely a század elejé Bécs, Schönberg, Berg, Webern és Mahler zenei világát helyezi reflektorfénybe. Az évad művésze Várjon Dénes zongora művész lesz. Az évad szeptember 25-én és 26-án a Zeneakadémia nagy termében Richard Strauss és Bartók műveivel Várjon Dénes zongora művész és Fekete Attila tenor, illetve Sebesti Miklós bariton vendégszereplésével indul. Említettem Beethovent, az évad művészét, Várjon Dénest, ugye a Concerto Budapestet és Keller Andrást, mint karmestert előadásukban halljuk Ludwig van Beethoven B-dur zongora versenyének harmadik tételét.

Beethoven B-dur zongora versenyének harmadik tételét hallottuk Várjon Dénes szólójával és a Concerto Budapest művészeinek előadásában Keller András vezényletével. Gioachino Rossini Messa di Gloriájából következik Vacuum to Solus Sanctus, Samuel Remy énekel, a St. Martin in the Fields kamarazenekarát és énekarát Neville Marinor vezényli.

Gioacchino Rossini messza di glóriájából hallottuk a 11. tételt Samuel Raimi szólójával, a St. Martin in the Fields kamara zenekarát és énekkarát Neville Mariner vezényelte. A játékig már csak egy zenére maradt időnk, Johann Sebastian Bach, 1007-es BWV számú G-dur szólószvitjének első tételét, az a preludiumot halljuk Nigel North előadásában.

0: Johann Sebastian Bach 1007-es BWV számú G-dur szóló szvittjéből hallottuk az első tételt, a prelúdiumot Nigel North játszott Lanton, az iménti zeneműhöz pedig a Rossinihoz írta egyik kedves hallgatunk, hogy micsoda Falstaff hang. Másfél perc múlva lesz 16:30.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván

0: tíme a hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pivon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
1: Elérkeztünk a délután játékához. Mondom a lehetőségeket, hogy mit nyerhetnek. Szeptember 10-én, azaz most csütörtökön, 7:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében lép fel a Szent Efrém Égre kiáltó lemezbemutató koncert. Erről egy pár szóban. Paradigmaváltás jelent a Szent Efrém életében az Égre kiáltó lemez, amely kizárólag az énekegyüttes tagjainak saját szerzeményei szólaltatják meg. A darabok a mindennapjaink és világunk kevésbé szívderítő alaphangulatát tükrözik, ugyanakkor az Égre kiáltásban a kétségek mellett a remény hangja is visszacsengenek, írják. Szeptember 10-én csütörtökön a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében az évfordulók sorozatot folytatjuk, kezdjük az évadban. Mozart 270-235, Iván Tíme a hegedül, Juhász Barna brácsán játszik, Szabó Péter pedig gordonkán, Pivon Gabriella fuvolán, Mozart 298-as köhöljegyzék számú A-dur fuvola 4-ese és a 285-ös D-dur fuvola 4-es hangzik el, illetve Beethoven D-dur szerenágy az opusz 8. És van egy könyvünk, Filharmónia évkönyv, a Filharmónia Magyarország jubileumára kiadott könyv, a klasszikus zene szerelmeseinek számos érdekességet tartogat, művészportrékkal gyönyörű fotókat és számos koncertemlékét. A kötet a 95. ünnepi könyvhéten külön díjban részesült. Tehát lehet jegyet nyerni a Szent Efrém Égre kiáltó lemezbemutatójára és a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermi évfordulók sorozat állomására, illetve választhatják a Filharmónia évkönyvét is. Kérem, hogy jelöljék, hogy melyik nyert el a tetszésüket. A 0630-30-30-160 a jól ismert SMS számunk, és a muzsikálódélutánkukacradio.hu az e-mail címünk. Isten éltesse sokáig Zsanév Tibodét, aki 65 éves a mai napon. Nagyon sokoldalú muzsikus, divatbemutatókon ugyanúgy fellép, mint ahogyan hallhatjuk játékát filmekben is. Már igen fiatalon kiderült a tehetsége, 5 évesen a Lyoni Konzervatóriumban nyert felvételt, 7 évesen már koncertezett, 12 éves versenygyőzelemmel büszkélkedhetett, így került Párizsba, majd néhány évvel később ösztöndíjjal koncertezett New Yorkban. A világ legtöbb vezető zenekarával fellépett, nem is kezdtek bele a felsorolásba. Több mint 50 lemez felvételt készített, Erik Satie összes szóló zongorára írt művét a komponista 150. születésnapjára jelentette meg. Nem lesz könnyű dolguk, hiszen mutatva a muzikalitását Tibodénak egy átiratát halljuk. Vonós hangszeres, egyébként nagyon ismert mű a játékzene, több híres ember temetésén ezt a művet játszották, említhetném John F. Kennedy-t és Albert Einstein-t, de felhangzott a 2010-es téli olimpia megnyitóján is Vancouverben, és több DJ is feldolgozta a zeneszerző művét. Természetesen a szerzőre vagyok kíváncsi. Azt nem tudom, hogy segít-e, hogyha mondom, hogy egy tempójelzés szerepel a mű címében, méghozzá lassú tempót jelölő, de a szerzőt várom, hogy elküldjék megfejtésként, illetve kérem szépen, hogy jelöljék, hogy hova szeretnének eljutni. Szóljon a muzsika Zsanév Tibodé előadásában és átiratában.

Samuel Barber volt a zeneszerző, és az Adagio for Strings, vagy Adagio vonósokra a mű címe, Jean-Yves Thibaudet előadásában és átiratában hallottuk, tehát Barber volt a megfejtés. Tombi Judit, István Lászlóné és Szamos Hajnalka a nyertesünk. Gratulálok nekik. John Williams az E.T. a Földön kívüli című filmhez írt egyik témáját, halljuk melynek címe The Magic of Halloween.

rövid filmzenét hallottunk, mondhatjuk oldásként a világ egyik legszomorúbb zenéje után John Williams muzsikája szólt. A szerző vezényelt, az E.T. a Földön kívüli egyik témája hangzott el. Max Reger opusz 49-es numero 1-es Ázdur szonátájából következzék a második tétel, Klenyán Csaba klarinéton, Csalog Gábor zongorán játszik.

Max Reger, opusz 49-es numero 1-es Ázdúr szonátájának második tételét hallottuk Klenyán Csaba és Csalog Gábor előadásában. Christoph Willibald Gluck Orpheus és Euridikéjéből következik a második felvonásból a Fúriák tánca a Londoni Régi Zene Akadémia zenekarával.

Krisztóf Willibald Gluck, Orpheus és Euridikéjéből szólt a részlet, a második felvonásban az operából a Fúriák tánca hangzott el, a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszott. Következzen Mosonyi Mihály, B-dur zongorás triójának szkercója a Kassai trióval.

Mosonyi Mihály, Opus 1-es B-dur zongorás triójának második tételét hallottuk a Kassai trióval, tehát Kassai István, Rásonyi Leila és Kistomonkos Judit előadásában szólt a mű. Bartók Béla négy szlovák népdalából következzék az Enni, inni van csak kedved, ez az a harmadik a Tomkins énekegyüttessel és James Crabb harmonika játékával.

0: Dobra János vezetésével hallottuk a felvételt, Bartók Léd Béla négy sznovák népdalából szólt a harmadik. Kedves hallgatóink, pontosan 15 óra.
1: Híreink következnek. Uniós pénzekből korszerűsítik a kórházakat, támogatja a lakások felújítását a kormány. Bezárják a Goethe intézet oroszországi kirendeltségeit. Az idei volt a legszárazabb és legmelegebb nyár idehaza. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Megkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. A miniszterelnök a méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására tett ígéretet. Magyar Péter azt mondta, a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. Beszélt arról is, hogy a kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához, így ezekből a forrásokból újíthatják meg a közösségi közlekedést. Fejlesztik az elektromos hálózatot, korszerűsítik a kórházakat, támogatják a lakások felújítását, valamint a kis- és középvállalkozásokat. Reagáltak az ellenzéki pártok a miniszterelnök felszólalására. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a Kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, hogy az Orbán kormány idején több mint felével csökkent a bűncselekmények száma, és kétszer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, és a mostani magas árakat rótta fel a kormánynak. Megdöbbenéssel fogadta a német kancellár az Alternatíva Németországnak párt győzelmét a tegnapi Szász-Anhalti tartományi választáson. Friedrich Merz hangsúlyozta, hogy a szélső jobboldali párt megkérdőjelezi Németország demokratikus intézményeit és szabályait. A kancellár kijelentette, hogy nem mond le, hajlandó ugyanakkor tárgyalni a német nyugdíjreform egyes részeiről, illetve az adóreform terjedelméről. Bejelentette a szentpétervári német főkonzulátus és a Goethe intézet oroszországi kirendeltségeinek bezárását az orosz külügyminisztérium. Az erről szóló jegyzéket átadták a moszkvai német diplomáciai misszió vezetőjének. A főkonzulátusnak legkésőbb szeptember 18-áig kell befejeznie működését. A kulturális intézményeknek, munkatársaiknak egy héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Megnyílt Közép-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciája Budapesten. A kétnapos eseményen hazai és nemzetközi szakértők, véleményvezérek, technológiai cégek szólalnak fel a témában. Közben az ENSZ emberi jogi főbiztosa az szigorú garanciákat szorgalmazott a technológia biztonságos alkalmazása érdekében. Hajdú Szabolcs több mint két évtizedes filmes pályájának meghatározó alkotásaiból rendeznek vetítés sorozatot a budapesti Kinomoziban. A pénteken kezdődő több mint két hetes eseményen levetítik a macerás ügyeket. Látható lesz a többi közt a Tamara, a Békeidő, az Ernelláék farkaséknál, a Kálmán nap és az 1% indián. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több intenzív hőhullám is kialakult, és megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet. Holnap éjszaka 9-14, napközben 28 fok lesz. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán Quintet mutatja be King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián Kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: 17 óra 5 perc, továbbra is Fellegi Lénárd a mikrofonnál. Handel egyik Londonban írt operája volt a Tézeó, ennek nyitányával indítjuk az utolsó óránkat, a La Nuova Musica élén David Bates.

Georg Friedrich Händel tézeójából hallottuk a nyitányt, a La Nuova Musicát David Bates vezényelte. Herrick Schering szólójával következett Niccolò Paganini D-dur hegedű versenyének harmadik tétele, a rondót a londoni szimfonikus zenekarral hallgatjuk, Alexander Gibson a karmester.

Erik Schering szólójával hallottuk Niccolò Paganini D-dur hegedű versenyének harmadik tételét. Alexander Gibson vezényelte a londoni szimfonikus zenekart. Stephen Osborne zongoraművész, nagyon sokszínű muzsikus, játszik jazzt is, de rengeteg kiadványon klasszikus zenét. Claude Debussy prelüdök sorozatából következzenek előadásában részletek. Hangok és illatok az éjszakában, és Anna Capri dombjai hangzik el.

Claude Debussy prelüdök sorozatából az elsőből hallottunk két darabot, a hangok és az illatok az éjszakában, majd Anna Capri dombjai hangzott el. Stephen Osborne volt az előadó. Szimfónia tétel következik, most Carl Philipp Emanuel Bach a szerző. A 179-es jegyzékszámú Esz-dur szimfóniából szóljon a lehető leggyorsabb tétel. Klaus Kirbach játssza a szólót a Carl Philipp Emanuel kamarazenekar élén Hartmann Händchen.

0: Carl Philipp Emanuel Bach Ez-dur szimfóniájának első tételét hallottuk Klaus Kirbach szólójával és a Carl Philipp Emanuel kamarazenekarral. Pontosan 6:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Essék szó két verseny eredményeiről. A 12 döntős versenyző fellépésével, a díjak ünnepélyes átadásával és a külön díjak bejelentésével vasárnap gála estel ért véget a Zeneakadémia 2026-os Marton Éva Nemzetközi Énekversenye a Budapesti Operaházban. A Zeneakadémia 75 ezer euró összdíjazású, a Magyar Állam támogatásával megrendezett 7. Marton Éva Nemzetközi Énekversenye 80 résztvevővel kezdődött el hétfőn, amint azt már a szombatesti döntő után is hivatalosan tudni lehetett, a 30 ezer euróval járó első díjat Valentina Pravdina orosz szoprán kapta, és ő vehette át az 50 ezer eurós külön díjat egy Liszt darab legjobb előadásáért, valamint a közönségdíjat is. A 20 ezer euróval járó második helyen Kim Seok-jun koreai basszus végzett, a 10 ezer eurós harmadik díjat pedig Arpi Sinanyen örmény szoprán érdemelte ki. Marton Éva személyes külön díját, amely az MMA támogatása révén 10 ezer euróval jár, Tatarazmadze grúz szoprán vehette át. A további rangos külön díjakat a vasárnapi gálán jelentették be, amelyen a döntőhöz hasonlóan a Magyar Állami Operaház zenekara kísérte a 12 énekes Szenai Kálmán vezényletével. A 29 éves izraeli Mikael Oren nyerte meg a 6. Jevgenyi Szvetlanov nemzetközi karmester versenyt. A Bertrand de Billy karmester elnökletével ülésező nemzetközi zsűri szeptember 6-án este Birminghamben hirdette ki a díjazottakat. A 2007-ben alapított Jevgenyi Szvetlanov nemzetközi karmesterverseny célja, hogy felkutassa és felkarolja a nemzetközi karrierjük elején járó fiatal karmestereket. A rendezvény évről évre Újvárossal működik együtt, korábban Luxemburg, Montpellier, Párizs és Monte Carlo adott otthont a versenynek. A korábbi résztvevők több mint 80%-a futott be sikeres nemzetközi karriert. Az idei megmérettetésre 54 országból közel 380 karmester jelentkezett, akik közül végül 18 jelölt, 15 nemzetiséget képviselve kapott meghívást a birminghami élőfordulókra. A második díjat Mikael Mering, a harmadikat pedig Rui Miguel Marques vehette át, míg Csunyi Zsáó elismerő oklevélben részesült. Mikael Oren az első díj mellett a Birminghami Szimfonikus Zenekar zenekari díját is elnyerte, Rui Miguel Marques pedig a közönségdíjat és az online közönségdíjat is besöpörte. Csajkovszki művet hallunk az évszakok sorozatból átiratban, másik hangszerelésben, ugyanis ez eredetileg zongora darab, a szeptember hangzik el, vadászat, Alexander Glazunov egyébként a hangszerelő, és a Szovjetunió állami szimfonikus zenekarát ki más vezényelhetni a hír után, mint Jevgenyi Szvetlanov.

stílszerűen a szeptember tételt hallottuk Pyotr Iljics Csajkovszki az Évszakok című alkotásából. Alexander Gauk volt a hangszerelő, az előbb talán nem őt említettem. A Szovjetunió Állami Szimfonikus Zenekarát Evgenyi Szvetlanov vezényelte. Franz Schubert kompozíciók következnek a Téli utazásból. A 11. és a 13. darab hangzik el. Polgár László énekel, zongorán közreműködik Jan Schulz.

Franz Schubert téli utazás ciklusából a tavaszálmodás és a posta hangzott el. Ha már itt tartunk, akkor e-mailben érkezett, hogy az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé Sziget-Szent Miklós térségében három személyautó karambolozott, a 17-es kilométernél két sávot lezártak. 6-7 kilométeres torlódásra kell készülni, akár 45 perc is lehet a plusz menetidő, írja az Útinform. Antonio Vivaldi B-dur fagott versenyéből következzen az első és második tétel, ez az 501-es jegyzékszámú mű. Peter Whelan játssza a szólót a La Serenissima felvételén.

brit régi zenés, korhű hangszereke játszó együttes alá Serenissima, mint szerintem sokukban tudatosult a fagott tónusából mindenképpen, Peter Whelan játszotta a szólót, Antonio Vivaldi B-dur fagott versenyének első és második tételét hallottuk. Giuseppe Verdi a Trubadúriából következzék balettzene, a cigánylány hangzik el, a BBC filharmonikus zenekarát Edward Downes vezényli.

Giuseppe Verdi volt a szerző, a Troubadourból szólt a részlet, a BBC Filharmonikus zenekarral, Edward Downs vezényletével. François Couperin Nemzetek harmadik szvittjéből következik a menüet, és ez az utolsó zeneművünk az Hesperion együttessel.

0: François Couperin nemzedek harmadik szvittjéből hallottuk a tizedik tételt, ez volt a menüett az Esperion együttessel. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető, kívánok további szép napot, jó zenehallgatást és minden jót, viszont hallásra, mindjárt kezdődik a Mesterek órája.
1: Műsorajánló. Még nem ér véget az idei BBC Proms programsorozata. Ma este Robert Schumann műveiből játszik a Freiburgi barokk zenekar. Hegedűn közreműködik Isabel Faust, a karmester pedig Sir Simon Rattle. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt. Ma 20 órakor a Bartók Rádióban.

0: Az Ars Nova ma esti műsorában lemezújdonsággal jelentkezünk. Bella Máté művei csendülnek fel a Kantémus vegyeskar előadásában Szabó Soma vezényletével. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 óra 25 perckor, a Bartók Rádióban. Az idei Proms szezonzáró estjén ismét fantasztikus fellépőket üdvözölhetünk. A gyönyörű kínai zongorista Yuja Wan és a skót születésű operatenor Nicky Spence lesznek a szólisták. A BBC szimfonikus zenekarát, a BBC Singers-t és a BBC vegyeskarát a finn Sakari Oramo irányítja. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hall-t szeptember 12-én 20 óra 15 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Mesterek órája. Hírességek. Legendás előadó művészek.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, hangmérnök kollégám Molnár Endre nevében is, a mikrofonnál a szerkesztő Bolla Milán. Mai összeállításunkban Jean-Yves Thibaudet zongorázik, aki ma ünnepli 65. születésnapját. Előadásában hallgassuk először Maurice Ravel művét, Pavane egy infánsnő halálára. A felvétel Amsterdamban, a Vangzaalban, a Beurs van Berlachban készült 1991. márciusában.

Elhangzott Maurice Ravel Pavan egy infáns nő halálára. Jean-Yves Thibaudet zongorázott. Következik Maurice Ravel Ámol triója. Előadja Jean-Yves Thibaudet zongorán, Joshua Bell hegedűn, Steven Isserlis gordonkán. A felvétel Londonban az Abbey Road EMI stúdióban készült 1989. júniusában.

Maurice Ravel A-moll trióját játszotta, Jean-Yves Thibaudet zongorán, Joshua Bell hegedűn, Steven Isserlis gordonkán. Összeállításunk végén hallgassuk Camille Saint-Saëns F-dur egyiptomi zongora versenyét, Opus 103. A szólista Jean-Yves Thibaudet, a Swiss Roman zenekart Charles Dutoit vezényli. A felvétel Genfben, a Victoria teremben készült 2007. februárjában.

0: Camille Saint-Saëns F-dur egyiptomi zongora versenyét hallottuk, opus 103. Előadta Jean-Yves Thibaudet és a Swiss Roman zenekar, vezényelt Charles Dutoit. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Jean-Yves Thibaudet zongorázott. Hangmérnök kollégám Molnár Endre nevében is köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt Bolla Milánt hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 95 éve 1931. augusztus 2-án Késmárkon született Bolba Lajos karmester zenei rendező emlékét idézzük. Bolba Lajos 1959-ben került a Magyar Rádióhoz, ahol hamarosan a könnyű zenei osztály vezetője lett. De akkor sem pihent, amikor 1991-ben nyugdíjba ment a rádiótól, hiszen egy ideig a Magyar Televízió szórakoztató zenei részlegét vezette, később a Kongresszusi Központ igazgatója, majd a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola igazgatója volt. Bolba Lajos kezdeményezésére alapították a Rádió Emerton díját 1986-ban, amellyel szólisták, együttesek, zeneszerzők és szövegírók munkásságát ismerik el, a rock és popzenétől a musicaleken át a népzenéig. A díj elnevezése a Magyar Rádió, Emer és a latin tonus, vagyis hangszín szó összekapcsolása. Az Emerton életműdíjat 2006-ban a 75 éves Bolba Lajos is megkapta. Az 1978-ban készült műsorban Bolba Lajos által javasolt zenék szólnak, és ő határozta meg a műsor nyitó darabját is.
3: Én nekem egyik kedvenc zenedarabom, Dvorák új világszimfóniája. Azt hiszem, hogy ez fejezi ki legjobban mai életünk lüktető tempóját, harsányságát,

0: Az 1978-ban készült interjúban, amelynek részleteit hallgatjuk, az egyik nagy zenei rádiós beszélget a másikkal, hiszen Bolba Lajost Sebestyén János kérdezi.
1: Induljunk el a tanulmányaiddal, hogyan kapcsolódtál a muzsikához, ami úgy tudom, hogy már a szülői házból ered.
2: Igen. Valóban szüleim nagyon művészet szeretők voltak, jó apám maga is hegedült, habár a foglalkozására nézve szakács volt. Úgy próbálta a gyermekeit is nevelni, ennek szellemében, ennek jegyében.
1: Egyébként közbevetem, hogy a muzsika és a szakács művészet az valahol kapcsolódik egymáshoz sokszor, hiszen mennyi művész van, aki imád főzni, és gondoljunk például Rossinira, aki hatalmas inyenc volt.
2: Igen, hagyjuk még Rossinit, még visszatérek rá. Szóval nálunk a rádió az volt a legfontosabb eszköz a lakásban, hiszen ébredéstől elalvásig szólt nálunk a rádió, és abban az időben nagyon sok zenét sugárzott. Úgyhogy ez nekünk egy nagyon jó iskola volt. Én nem tudom, hogy a mai fiatalok hallgatnak-e annyi rádiót, mint amennyit mi hallgattunk. Ezen kívül volt egy tölcséres gramofonunk, amin állandóan szintén zenét hallgattunk. Én felvidéki gyerek lévén, késmárki születésű, ott is éltünk egész a felszabadulásig, és Magyarországról hozattuk a lemezeket. Na most én azokkal a kuplékkal és dalokkal itt a rádióban találkoztam legközelebb, amikor régi slágerekből állítottam össze műsorokat, és emlékezetembe, hát ezek följöttek, gyerekkoromra gondoltam állandóan. Szeretném, ha most ezek közül egyet meghallgatnánk, Kabos Gyulának egyik kupléját, bármelyiket, ami kéznél van.
1: De nem tölcséres gramofonon, valamivel modernebb lejátszó eszközzel.
2: Természetesen. Jó?

0: Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy díjmentesen bemutatkozzam. Jó házból való állás nélküli spanyol bikaviador vagyok. Minden e szakmába vágó munkát jutányosan vállalom. Bátorságom a legfényesebb igényeket is kielégíti. Bármilyen veszélyes dologra vállalkozom. Elsejei, házbérfizetések és egyéb zajos családi jelenetekhez levelezőlaphívásra házhoz jövök. Végrehajtókkal való személyes tárgyalásoknál 5% felár.
1: Stram, spanyol vagyok, azt mondják, szemem úgy ragyog, én olcsón adok, spanyol leckét is, ha kell. Szívem egy kazán, Barcelona az én hazám, és a nagyapám a viaszkot találta fel. Barcelonában áll egy kis ház, és a sarkán egy kis kávéház. Az a lebúj volt mindig azt anyám, ott a főpintér az édes anyám. Minden asztalnál folyik a bor, van ott matróz és torreador. Ha az egyik lerát a gin a nő, a másik egy késrán elő, és lő!
2: Tanulmányaimat Késmárkon kezdtem, az általános iskolát német nyelvű iskolában, majd Cseben folytattam, cseh nyelvű iskolában, aztán szlovák nyelvű iskolában. Egy kicsit össze-vissza kapkodtunk. Ennek a hatását ma is érzem. Van olyan, hogy például németül szorzok és átültetem magyarra, annak ellenére, hogy magyar nemzetiségű és anyanyelvű vagyok. Én nagyon szerettem volna magyar iskolába járni. És megtudta édesapám, hogy Pozsonyban magyar gimnázium létezik. Fölkerültem Pozsonyban magyar gimnáziumba. Felszabadulás után Magyarországra kerültem, ott nem láttam biztosítva további fejlődésemet. Itt Pesten a Berzsenyi Dániel gimnáziumba iratkoztam be, és az iskolának, a énekkarának oszlopos tagja voltam. Akkor Turi Peregrin volt az iskola énektanára, és az borzasztóan szeretett engem. Turi Peregrin nem csak az énektanárom volt a Berzsenyi Dániel gimnáziumban, hanem a zeneművészeti főiskolán oboatanszaknak a vezetője is volt. És azt mondta nekem egy szép napon, amikor a középiskolában az énekoktatást megszüntették, hogy Lajos, te ezentúl vezeted a kórust, és jössz hozzám az akadémiára, oboatanszakra, oboistának. Hát, ha ő egyszer így mondta, ám legyen, elmentem a zeneakadémiára, beiratkoztam, tanultam nála oboát, természetesen jártam a melléktanszakokra, és vezettem az iskola kórusát. Nekem aztán szűk lett ez a keret, hogy csak fiúiskola, én még hozzácsatoltam egy idő után lányiskolák, két lányiskolát is. Kialakult nekem egy hatalmas nagy kórus így. Közben jártam a zeneakadémiára, oboaszakra. Nekem az is kevés volt, beiratkoztam még ütőhangszerekre, Rubán Rezsőhöz. Majd mivel karvezetéssel foglalkoztam, ugye, magam a hathatósan, hát kellett, hogy tanuljak is hozzá valamit, beiratkoztam karvezetésre is. És közben a kórus irodalom nagy részét megismertem. A zeneakadémia elvégzése után évekig azzal foglalkoztam, hogy kórusokat is vezettem. Hadd idézzünk föl ebből a fajta muzsikából is. Nekem emlékezetes Kodály Zoltánnak a Liszt Ferenchez című kompozíciója.
3: Ezzel felvételiztél?
2: Ezzel felvételiztem, és ez kedvenc darabom még ma is.

0: Amint halljuk, nagy kanállal fogyasztottad a zenét minden műfajban.
1: Igen, hát az obóa tanszakot nem fejeztem be, de nagyon megszerettem a hangszert, és talán Pest valamennyi zenekarában játszottam. Hol, mint oboista, hol, mint ütőhangszeres. Szeretném, ha ezek közül is a kedvenceimből egyet hallhatnánk, Rossini Selyemlétra nyitánya. Hallgassunk ebből egy részletet.

0: Mai műsorunkban a 95 éve született Bolba Lajos karmester zenei rendező emlékét idézzük egy 1978-ban készült rádió műsor részleteivel. Bolba Lajost Sebestyén János kérdezi.
1: A zeneművészeti főiskolai diplomám után el akartak vinni katonának, és én ettől való félelemembe gyorsan elszaladtam a pedagógiai főiskolára, és fölvetettem magam énekzenei szlovák nyelv és irodalom szakra, és nem vittek el katonának. Na, elég az hozzá, hogy utána elhelyeztek az Engels térre kultúrotthon igazgatónak. Ott hoztam létre például ilyet, ami egy kicsit a nevemhez fűződik, hogy a Magyar Íjász Szövetség, egy kicsit az Esperanto Szövetség is onnan indult. Én ott nagyon jól éreztem magam, majd lebontották az épületet, és elkértem magam a Szemre utcai iskolába tanítani. Ott az igazgatót nagyon jól ismertem, Kulcsár Sándort. Egy alkalommal megkért arra, hogy politechnikát is oktassak az iskolában, én voltam akkor a legfiatalabb a tantestületben, és én természetesen vállaltam. Ez az oktatás nagyon jól ment nekem, mert egy idő után nekem kellett kiképeznem a kerületbe a pedagógusokat erre, majd ilyen országos bemutató tanításokat rendeztek az iskolában. Egy alkalommal egy ilyen országos bemutató tanítás előtt állok Kulcsár Sándor igazgatómmal a tanári szobában, és megszólal mellettünk a telefon, fölveszi a telefont, rám néz, azt mondja, mit akar tőled a rádió személyzeti osztálya? Mondom, nem tudom. Átadta a telefonkagylót, és akkor megbeszéltünk egy időpontot, hogy bejövök itt a bemutató tanítás után. Az érdekessége az ügynek az volt, hogy a bemutató tanítás után közvetlenül minisztérium képviselője is ott volt, és megkeresett. Azt mondja nekem, vedd át, légy szíves, a politechnikai oktatással foglalkozó teendőket itt a minisztériumban. Tehát fölajánlott nekem egy ilyen országos instruktori állást. Azt mondja, ő azt is tudta, hogy minek hívnak engem a rádióba, azt is tudta, hogy mennyi lesz a fizetésem, ráígért egy százassal többet. Hát én végül is nem ezt választottam, mert eljöttem ide a rádióba. Nekem mégiscsak a zene volt az elsődleges, nem csak hobbim, hanem szakmám és mindenem. Nagyon szeretetteljes légkör fogadott.
2: Most hogyan jutottál el mai rovatvezetői pozíciódig? Mik voltak az első műsorok?
1: Volt itt egy nagyon sikeres régi slágerekből összeállított sorozatom, volt egy hangverseny fantázia sorozatom, nagyon sokat dolgoztam az Élőszóval, Muzsikával című műsorban. Aztán kitaláltam olyanokat, hogy montázs műsorok. Ezek nagyon izgalmas dolgok, mert mondatok nélkül kellett kifejezni cselekmény történést. Ez már egy komolyabb alkotói munka, ahol zörejjel és zenével fejezek ki egy történést.
2: De emlékszem ezekre, ezek rendkívül újszerűek voltak.
1: Azután volt olyan, hogy két szívdobbanás is, ami eközben történt. Ezzel a műsorral egyébként a Monte Carlo-i Triumph Arieti Fesztiválon is részt vettünk. Majdnem első lettem vele, valami sakkozás folytán. Már mindenki gratulálta kinti képviselőnknek, és végül is második lettem csak.
2: De hát ekkor már úgynevezett tervező szerkesztő voltál.
1: Az én feladatom a mai napig az, hogy a beérkező műveket
2: elbíráljuk. Megfelelőek.
1: Na, arra, ehhez van megfelelő bizottságom, mert hiszen egyedül egy ilyen felelősséget nem lehet vállalni. Természetesen a szakma legjobbjai ülnek ebben a bizottságban, és bírálják el a dalokat. Majd szerepet osztok az előadók között, hangszereltetek, a fölvételeket elkészítetem. Elég sok munkaterület tartozik a rovatomhoz. Hát egyrészt tartozik egy jól felszerelt, úgynevezett 8-as stúdió, ahol az összes könnyű és tánczenei felvételek készülnek. Azon kívül a munkámhoz tartozik a Stúdió 11, a Magyar Rádió tánczenekara. Hozzám tartozik a tánczenei stúdió, ahol az énekes képzés folyik, és a 8-as stúdió valamennyi rendezője. A vezetésnek nagyon sok trükkje van, nagyon sok mindentől függ az, hogy egy vezető hogyan tudja összefogni a maga kis egységét, a kis csoportját.
2: Na most itt az azért is nagyon fontos a vezetés kérdése, és mindaz, amit te csinálsz, mert a könnyű műfajad rendkívül szem előtt van. Most a te munkád természetesen nem csak abból áll, hogy új könnyű zenei szerzeményeket bíráltatsz el, és azokat meghangszerelteted, a felvételeket megszervezed, hanem ezeket koncertformájában is, és mindenféle más közkedvelt rendezvények formájában is a közönség elé viszed.
1: Igen, hát nem voltam még rovatvezető, amikor kiosztották számomra feladatul a Táncdalfesztivált, amit a televízióval közösen hoztunk létre. Kicsit a nevemhez fűződnek a Tessék választani Made in Hungary kis tánczenei bemutató műsorok. Azért készítem én ezeket, hiszen én ismerem a saját magam által tervezett és elkészítetett anyagokat. Úgyhogy az utolsó fázisa is rám marad, és ezért készítem én ezeket a nagyobb szabású műsorokat, amiket nagyon szeretek. Készültek közben másfajta műsorok is, például elkészítettem Kovács Kati, Hofi Géza és Kós Jánosnak egy show műsorát, ami nagyon nagy sikert aratott, Kell néha egy kis csavargás volt a címe. Ezt a műsort később idegen nyelven is elkészítettük, egy nagyon nehéz feladat volt az előadók számára. Ebből hallgassunk meg most egy részletet, aminek a magyar címe az volt, hogy Söprik az utcát.

0: félreértések elkerülése véget, Hoffi Gézát hallották, angolul énekelt. A harmónia vokál is összefonódik a te neveddel, szerintem ennek is egy-két percet.
1: Én azt hiszem, hogy ide kerülésem után, talán két évvel később hoztam létre a harmónia vokált, és ha valamit jól csináltam, azt hiszem ennek nagyon nagy haszna volt. Ez a harmónia vokál zeneakadémistákból állt, akkor még zeneakadémistákból, ma már zeneakadémián végzett komoly emberekből áll, és talán az utánpótlásnak egyik legfontosabb bázisát képviselik. Innen szedem ma a rendezőket, a zeneszerzőket.
0: Komoly férfiakból és nagyon csinos hölgyekből, ahogy én emlékszem.
1: Igen, hát én ezt más szemmel nézem, habár a feleségem az a harmónia vokálból van.
0: Na látod.
1: Leginkább a háttérzenélés, tehát egy-egy művön belül az énekes alá, mint színező effektet alkalmaztuk a vokált. Vannak önálló felvételei is. Ezek közül mutassunk be egy kis részletet, Presser Gábornak az Ahogy mindenki él című szerzeményét, Wolf Péter hangszerelte.

0: Innen már csak egy lépés a zeneszerzésig, és én biztos vagyok benne, hogy szereztél számokat, hiszen ha csak azt veszük figyelembe, hogy mielőtt a rádióba jöttél, mennyi mindent csináltál, mennyire sokoldalú voltál, és a sokoldalúság azután az új munkaterületen is megnyilvánul.
1: El is készült jó néhány művem, közös televíziós produkció, például az 1002. éjszaka. Azután Pest-Buda centenáris évfordulójára csináltunk irodalmi színpadon egy estet, amiben szintén Bolba muzsikával találkozhatott a néző-hallgató. Ami itt éppen kéznél van, az 1002. éjszakából. Hallgassunk egy részletet.

0: következne az obligát kérdés a hobbikról. Hát talán én inkább azt mondanám, hogy a büszkeség, és ezt itt mindenki tudja a rádióban. A fiad 6 esztendős?
1: 6 és fél esztendős. Igen, hát ez a legnagyobb hobbi, amióta megvan, hiszen betölti teljes életünket feleségemmel együtt, és nagyon boldogok vagyunk neki.
0: És ő mellette, és a zene mellett, mert a zene örök hobbi, van még egy művészi elfoglaltságod, ami...
1: Igen, hát ezt főleg a gyerek előtt űztem, most már nem igen van rá időm, hiszen elsős a gyerek, is többet kell vele foglalkozni, de azelőtt készítettem ilyen kivilágított fali képeket műgyantából. A hatása körülbelül olyan, mint a katedrál üvegnek, csak szebb. Magam találtam, kikaptam egyszer egy víztiszta gyantát, és abból kikísérleteztem egy ilyet. És nagyon szeretem csinálni, mert mindenfajta idegességet levezet. Mihelyt leülök az asztalra, és ezzel foglalkozom, abban a pillanatban mindent elfelejtek magam körül.
0: A záró muzsika kiválasztása ismét a te jogod.
1: Enyém lehet, nagyon köszönöm. Mert mindenkinek van egy álma. Egész zenei pályafutásom során ezt a muzsikát szerettem volna egyszer élőben elvezényelni. Erre nem adott az élet módot, de sok mindennel kárpótolt. Egyszer a fővárosi énekkar ebből a műből egy nyilvános hangversenyt tartott, én ezt megtudván beiratkoztam a fővárosi énekkarba csak azért, hogy ha már vezényelni nem tudom, legalább énekeljem.
0: Így tehát az örömódával zárjuk a beszélgetést Bolba Lajossal, kinek életét, mindegy, hogy milyen műfajban, a muzsika tölti be, a lelkében dal van, és ezt ilyen vagy amolyan formában megosztja a művészetet, muzsikát kedvelő emberekkel.

0: Beethoven 9. szimfóniájának 4. tételéből szólt részlet a Magyar Rádió ének és zenekarát Lehel György vezényelte. Mai műsorunkban a 95 éve született Bolba Lajos karmester zenei rendező emlékét idéztük egy 1978-ban készült rádió műsor részleteivel. Bolba Lajossal Sebestyén János beszélgetett. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, Pece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Beavatkozik a kormány, célzottan segíti a dízel tankolókat a magas üzemanyagárak miatt. Több mint 1000 házi orvosi praxis betöltetlen. Napos száraz idő valószínű, napközben 28-34 fok várható. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a dízel tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A miniszterelnök ígéretet tett a méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására. Magyar Péter azt mondta, a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. Beszélt arról is, hogy a kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához, így ezekből a forrásokból jut az egészségügyre és a bérrendezésekre.

0: Reagáltak a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására a frakcióvezetők. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni, a Mi Hazánk pedig úgy véli, az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. A Tisza frakcióvezetője a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Több mint 1000 házi orvosi praxis betöltetlen, a Magyar Orvosi Kamara szerint, miközben a betegforgalom körülbelül 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben. Dr. Szabó Erzsébet Gyöngyi, a Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvivője elmondta, probléma, hogy a kezdő házi orvosok bérezése jelentősen elmarad a hasonló életkorú klinikai szakorvosok bérétől, valamint hogy a házi orvoslásban nehéz jó infrastruktúrális körülményeket teremteni. A kormány azt tervezi, hogy a jövőben integrált centrumok létrehozásával biztosítja az alapellátást. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 000 COVID-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült, 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügylet mintegy 130 millió forintos extra hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. Az előző kabinet szerint a rendkívüli világpiaci helyzet miatt nem lehet a békeidős árakhoz viszonyítani. A lélegeztetőgép és egyéb a COVID-hoz kötődő szerződéseket kiemelten kezeli az új kormány. A 300 milliárdos beszerzések ügyében Orbán Anita külügyminiszter korábban feljelentést tett hűtlen kezelés gyanújával. Újabb két embert vettek őrizetbe az NK által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban. Az elkövetők a gyanúsított gazdasági társaság nevében több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésére, az elnyert pénzzel elszámoltak, a film azonban nem készült el. A cég a film elkészültének hiányát fiktív számlák beszerzésével leplezte. Este északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap ismét napos, száraz idő valószínű. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható.
1: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, Szeidül Dénes vagyok. A folytatásban Franz Schubert G-moll vonós négyese szól, előadja a Goldmund vonós négyes. Tagjai Florian Schütz, Pinkas Att, Christoph Vandari és Raphael Paratore.

0: Franz Schubert G-mollvonós négyesét hallottuk a Goldmund Quartett előadásában. A koncert Hohenems-ben volt a Marcus Sittikus koncertteremben 2026. május 29-én.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Edvard Grieg Liszt Ferencről miként játszotta a norvég szerző G-dur szonátáját első látásra. Először is abba gondoljanak bele, hogy nem ismerte még a szonátát. Sosem hallotta vagy látta azelőtt. Másodszor pedig ne feledjék, hogy hegedű szonáta volt, vagyis hegedű szólam volt benne, amely önállóan bontakozott ki, hol felül, hol alul, a zongorától függetlenül. Erre mit csinál Liszt? Az egész mindenséget eljátsza tokkal, vonóval, hegedűvel, zongorával, sőt, még annál is többet, mert teltebben, szélesebben játszott. A hegedű elfoglalta méltó helyét a zongora szólam kellős közepén. Liszt szó szerint az egész klaviatúrán játszott egyszerre, egy hang sem maradt ki. És hogyan játszott? Pompásan, szépségesen, zseniálisan és összehasonlíthatatlan megértéssel. Azt hiszem, nevettem. Úgy nevettem, mint egy idióta.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, én már élőben a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Pap Sándor nevében is, Szejdül Dénes vagyok, és ahogyan hallják, élőben kapcsoljuk a Royal Albert Hallt, az idei Proms keretén belül lép fel a freiburgi barokk zenekar Simon Rattle vezénnyel, és csupa Schumann művet fognak előadni. Nézzük is, hogy pontosan mik ezek a művek. Elsőként a Genoveva című operájának nyitánya csendül fel, majd jön a D-moll hegedű verseny Isabel Faust szólójával, ezután szünet következik, és a szünet után pedig a második C-dur szimfóniát adják elő. 8 hét, 86 koncert, 20 ősbemutató, és több mint 70 ezer 8 fontos állójegy, ez csak néhány szám az idei BBC Proms mérlegéből. A világ egyik legnagyobb klasszikus zenei fesztiválja július közepétől szeptember 12-éig tart, középpontjában természetesen most is a londoni Royal Albert Hall áll, és hát ugye a Proms egyik különlegessége, hogy a világsztárok és a legnagyobb zenekarok fellépései mellett máig őrzi az egyik legfontosabb hagyományt, ez pedig nem más, mint az állóhelyes koncertlátogatás. Az idén minden Royal Albert Hallban rendezett koncertre körülbelül 1000 ilyen helyet kínálnak, mindössze 8 fontért. Na de nézzük akkor a mai műsort, ugye a Genoveva című operának a nyitánya fog felcsendülni elsőként. Nem szentségtörés külön játszani ezt a nyitányt az operától, már csak azért sem, mert a nyitány maga hamarabb készült el, mint az opera. 1850. február 25-én a lipcsei Gewandhausban nagyjából az opera bemutatója előtt egy fél évvel csendül fel a nyitány. Ez egy kicsit olyan, mintha egy film előzetesét ismernék meg a film előtt, és utána jön a film, csak ez esetben az előzetes sikeresebb volt. Hamarosan érkezik Simon Rattle. Azt azért még érdemes elmondani, hogy Schumann érezte, hogy ez a nyitány nagyot fog menni, azt írta a naplójában, a nyitány önmagában kedvező fogadtatásnak örvend majd. És hát milyen igaza lett, érdekes, hogy a Genovévát már kevésbé játsszák gyakrabban, mint ezt a nyitányt, de hát ez már csak ilyen néha egy-egy részlete egy darabnak sikeresebb, mint maga a teljes mű. Egyébként Schumann régóta vágyott arra, hogy operát írjon. Egy 1842-es levelében egyenesen úgy fogalmazott, hogy művészként reggeli és esti imája a német opera. Hát szerencsére az esti imához mi is be tudunk csatlakozni egy német operával, még akkor is, hogyha csak a nyitánya szól. Tehát a freiburgi barokk zenekar játszik, mérkezik a karmester Simon Rattle.

0: The overture to Robert Schumann's opera Genoveva, Simon Rattle, conducting the Freiburg Baroque Orchestra live here on Radio 3 at the Royal Albert Hall at the Prom.
1: Elhangzott Robert Schumann Genoveva című operájának nyitánya. A Freiburgi barokk zenekar játszott, Simon Rattle vezényelt. Ezt az operát a komponálás után jó sok időre mutatták be, a bemutatóra nagyon sokáig kellett várni. Ugye a partitúrát Schumann 1848. augusztus 4-én fejezte be, de az operát csak 1850. június 25-én mutatták be, Lipcsében, Schumann maga vezényelt, és egyébként a főpróbán pedig egészen elképesztő társaság ült ott, Louis Spohr, Niels Gade, Ferdinand Hiller és Ignaz Moscheles is jelen volt. Nézzük, mi következik most. Egy másik olyan mű, aminek a komponálása és a bemutatója között nagyon sok idő telt el. Robert Schumann 1850-től kezdve Düsseldorfban élt, mint városi zeneigazgató. Ennek az időszaknak terméke az 1853-ban komponált D-moll hangnemű hegedűverseny. És egyébként érdekessége, hogy a Schumann egyetlen operájának nyitányát hallottuk az előbb, most Schumann egyetlen egy hegedűversenye következik. A komponálása előtt néhány hétig náluk vendégeskedett Brahms, nagyon derűs, boldog napokat töltöttek együtt, ennek nyomai is felfedezhetők a hegedűversenyben. A mű bizonyos komolyságot mutat, mely mögül azonban gyakran előbukkan a vidámság, írta róla a zeneszerző. Joachim Józseftől, akkor híres magyar származású művészétől kért hangszerkezelési hegedű technikai tanácsokat Robert Schumann, amelyeket meg is fogadott, ugye Joachim mutatta be Brahms hegedűversenyét és kettős versenyét, valamint egy évvel korábban Schumann C-dur fantázia című hegedűre és zenekarra írott művét is. Szóval Schumann a hegedűversenyt egyik saját maga által vezényelt hangversenyen szerette volna bemutatni, ez a terv azonban meghiúsult, és életében már nem is adódott rá alkalom, ugyanis a kézirat Joachimnál maradt, aki 1907-ben bekövetkezett halála előtt úgy rendelkezett, hogy csak Schumann halála után 100 évvel adhatják elő. Ezt a végrendeletet azonban felülbírálták, és 1937-ben végül bemutatták, azért ez jó sok idő, 1853-hoz képest. A szólót akkor Georg Kulenkampf játszotta a berlini filharmonikusokkal, most ugye Isabel Faust szólójával. Halljuk hamarosan ezt a művet, érkeznek is a színpadra, tehát szóljon Robert Schumann, D-moll hegedű versenye a Freiburgi barokk zenekar, és Simon Rattle, illetve Isabel Faust előadását halljuk.
0: For this performance of Robert Schumann's Essential Violin Concerto.

0: Isabel Faust playing Robert Schumann's violin concerto at the Proms. Simon Rattle conducting the Freiburg Baroque Orchestra tonight.
1: Mire elég bő három hét? Hát például egy ilyen versenymű megírására, ha az embert Robert Schumannnak hívják. A D-moll hegedű verseny szólt a Freiburgi barokk zenekar előadásában, Isabel Faust volt a szólista, Simon Rattle vezényelt. Tehát a versenymű 1853. szeptember 11 és október 3 között született, és beszéltünk a bemutatóról, hogy az milyen későn 1937. novemberében került sorra. Az első előadáson ráadásul nem teljesen Schumann eredeti kompozíciója szerint hangzott el a mű, hanem Paul Hindemith által átdolgozott változatot adták elő. Hindemith nevét egyébként akkor politikai okokból nem tüntették fel a műsorban. Most nyilván Schumann eredeti változatát hallottuk. Egyébként Faust úgy nyilatkozott a versenyművel kapcsolatban, hogy tanulmányozta Schumann kéziratát és a zongora kivonatot is, valamint utána járt az 1937-es bemutató körülményeinek, és ennek a Hindemith féle átdolgozásnak is. Magáról a koncertóról egyébként azt mondta, hogy problémákkal teli mestermű, ugyanakkor számára Schumann egyik legmegindítóbb zenéje, és a darab tanulmányozása megváltoztatta a Schumannról alkotott képét. Egyébként, hogyha már Isabel Faust és Schumann kapcsolatáról van szó, akkor érdemes feleleveníteni azt a történetet, amikor egyszer egy Schumann kamaraművet próbáltak. Akkor a koncert előtti napon próbatermet kértek, és Endenichben kaptak helyet, abban az intézetben, ahol Schumann élete utolsó éveit töltötte, és meghalt. Ott próbált tehát Isabel Faust, és úgy emlékezett vissza, hogy gyakorlatilag Schumann szobájában próbálták a hegedű versenyt, Schumann fényképei és dokumentumai között, egy nagyon megindító élményként és emlékezetes pillanatként maradt meg bennem ez a találkozás ezzel a környezettel. Hát tényleg, ha belegondolunk, akkor ezzel tudunk azonosulni mindannyian Robert Schumann rajongóként. Most azonban ráadás következik.

0: A D minor adagio by Carl Friedrich Abel, WQO209 in Abel's work catalogue.
1: Carl Friedrich Abel adagioját hallottuk Isabel Faust előadásában, ez volt a ráadás a Schumann hegedű verseny után. És hogyha már Schumann hegedű verseny, akkor ugye Schumann mondta azt Joachim Józsefnek, hát mondta és írta, hogy gyakran jártál a fejemben, miközben írtam ezt a hegedű versenyt. Vajon Isabel Faust fejében mi járt, miközben játszotta ezt a ráadást? Ezt nem tudjuk. Azt azonban igen, hogy most a koncerten szünet következik, a szünet idejére pedig a szerkesztőnek adom át a szót.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat élő közvetítésünk szünetében, a szerkesztőt, ott már Dávidot hallják. Az előttünk álló nagyjából 20 percben a mai Schumann hangverseny első műsorszámához, a Genovéva nyitányhoz kapcsolódok. Érdemes szót ejteni nem csak az előjátékról, hanem a teljes színpadi műről, hiszen keveset beszélünk Schumann egyetlen operájáról. Ennek oka nyilvánvaló. A darabot igen ritkán játsszák, korántsem tartozik az alaprepertoárhoz. Ezért Robert Schumann neve hallatán aligha az opera az első műfaj, amely eszünkbe jut, dalok, zongoradarabok, szimfóniák és persze a kamarazene. Pedig Schumann számára nem pusztán mellékes kitérő volt, pontosabban lett volna az opera, éppen ellenkezőleg. Már ifjúként foglalkoztatta a műfaj, és 30 éves korára meggyőződésévé vált, fontos küldetése van az operával. Tudja-e ön, mi az én művészi imádságom minden áldott reggel és este? A német opera. Tennem kell érte, írta 1842-ben egyik barátjának. A romantika német szerzői, elsősorban Schubert, Mendelssohn és Schumann a dal népszerűsége révén utat találtak a szöveg és a zene ötvözéséhez, ám még az említett három komponista is fontosnak ítélte, hogy úgymond kipróbálja magát az opera szerzésben. Schumann számára ez kulturális ügy volt, nem csupán siker utáni sóvárgás. Hogyan lehet olyan operát alkotni, amely nem az olasz dallamosságot vagy a francia látványosságot utánozza, hanem saját, valóban német nyelvet beszél? Számos tervét hagyta félbe. A Rómeó és Júlia, az Amir király és a Trisztán és Izolda el sem készültek. A Kalóz című darabjából néhány részlet már igen, egyedül a Goethe Faustja nyomán alkotott mű maradt meg az utókornak, de ebből sem opera, hanem oratorikus mű keletkezett. Ez ugyebár a Jelenetek Goethe Faustjából című opusz. Schumann tehát sokáig kereste a megfelelő témát, míg nem 1847-ben rátalált a Genovéva mondára, mely azonnal megragadta. Egy középkori legenda szerelemről és a házastársi hűségről, a teljes képhez hozzátartozik azonban, hogy Schumannt Friedrich Hebbel színdarabja ragadta meg igazán, mely az események pszichológiai aspektusait mutatta be. Hamarosan megismerkedhetünk a Genovéva cselekményével, addig azonban hallgassuk Siegfried és a címszereplő kettősét az első felvonásból. Oliver Widmer és Ruth Cizek énekel, az Európai Kamarazenekart Nikolaus Arnoncourt vezényli.

Oliver Widmer bassbariton és Ruth C. Zack szoprán énekelte Siegfried és Genoveva kettősét az első felvonásból. És most ismertetem röviden a négy felvonásos opera cselekményét. Siegfried, az őrgróf a mórok elleni harcba indul és fiatal feleségét, Genovevát bizalmasára, Golóra bízza. Goló azonban titokban szerelmes az asszonyba, és a férj távol létében megpróbál közeledni hozzá. Genoveva határozottan visszautasítja, Goló pedig bosszút esküszik. Az udvarmesterrel, Drágóval elhiteti, hogy Genoveva hűtlen lett férjéhez. Amikor Drágó éjjel Genoveva szobájába lép, Goló rejtek helyéről előront, megöli az udvarmestert, majd úgy állítja be a történteket, mintha Drágó lett volna a csábító. Genovevát börtönbe záratja, Siegfriednek pedig beszámol felesége hűtlenségéről. Siegfried időközben megsebesülve Strasbourgban lábadozik. Goló dajkája, Margaréta, aki maga is Goló terveit segíti, sőt, megpróbálta megmérgezni Siegfriedet, egy varázstükör segítségével szembesíti az őrgrófot a történtekkel. Siegfried a látottak alapján elhiszi a vádakat és elrendeli Genoveva megölését. Golónak azonban nem sikerül elérnie, hogy Genoveva meneküljön vagy megadja magát neki. Amikor az asszony inkább vállalja sorsát, Goló rádöbben, hogy elveszítette a küzdelmet és öngyilkos lesz. Közben Margaréta bevallja Siegfriednek az igazságot, így az őrgróf még időben Genovevához érkezik. A házas pár egymásra talál, Frigyüket Hidulfus püspök megerősíti, és együtt térnek vissza az őrgróf várába. Ez tehát Schumann operájának cselekménye. Genoveva alakja tökéletesen illeszkedik a német romantika egyik kedvelt típusához, az ártatlan, szenvedő asszonyhoz, akinek erkölcsi tisztasága végül magasabb rendűnek bizonyul a körülötte lévő világ erőszakosságánál. De Schumann zenéje, hasonulva Hebbel adaptációjához, nem pusztán romantikus mese, ennél összetettebb. Goló nem egyszerűen gonosztevő, Siegfried pedig nem csak egy megtévesztett férj. A zene bemutatja a szereplők belső feszültségeit is. Genoveva maga pedig zeneileg rendkívül gazdag alak, befelé forduló, lírai, dalszerű megnyilatkozásokkal ruházza fel Schumann, ám éppen ez okozza a színpadi problémát is, passzív hősnő, akivel történnek a dolgok, ahelyett, hogy cselekedne. Ez már előrevetíti a darab fogadtatását, melyről szólok még a következőkben. Most hallgassuk Genoveva imáját a második felvonásból Ruth C. Zack szoprán hangján, az Európai Kamarazenekart Nikolaus Arnoncourt dirigálja.

Genoveva imája hangzott el az opera második felvonásából Ruth Cízák előadásában. Az opera bemutatójának időpontja, hogy úgy mondjam, beszédes. 1850-ben, alig néhány hónappal a Genoveva után Weimarban Liszt vezényletével mutatják be Wagner Lohengrinjét. A két mű szinte egyszerre került színre, mégis két homlok egyenest más opera felfogást testesít meg. Wagner ekkor már a folytonos, deklamatív, a jelenetek közti éles cezúrákat elmosó zenedráma felé tart. Schumann ezzel szemben egy köztes utat keres, nem akarja a korabeli olasz vagy nagy francia opera számokra tagolt, effektusokra épülő világát, ugyanakkor nem is a wagneri irányt választja. A dal műfajából érkezve az intim, úgymond énekelt vallomásos beszédmódot próbálja nagy színpadi formába önteni. Mondhatjuk tehát, a Genoveva tulajdonképpen egy hatalmas méretűre nőtt dal-opera. Érdemes említést tenni a német romantikus opera korábbi vonulatáról is, melyek ide kapcsolódnak, Marschner vámpírja vagy Hans Heiling című műve, amelyekből Schumann szintén táplálkozik. E két darab megmutatta, hogy német mondákból, legendákból és természetfeletti történetekből is lehet nagyszabású operát írni. Schumann pontosan ezt a hagyományt folytatja a Genovévával. Most a harmadik felvonásba hallgatunk bele, Siegfried és Margaréta kettőse következik Oliver Widmer, baszbariton, Mariana Lipovsek, mezzoszoprán és az Európai Kamarazenekar előadásában. A karmester Nikolaus Arnoncourt.

Oliver Widmer és Marianna Lipovsek énekelte Siegfried és Margaréta kettősét a harmadik felvonásból. Miért szerepel ritkán az opera színpadokon, miért nem lett az alaprepertoár része a Genoveva? Elsőként a libretto dramaturgiai gyengeségeit említhetjük. Két mondafeldolgozás, Johann Ludwig Tieck verses drámája és Friedrich Hebbel pszichodrámája képezte a szövegkönyv alapját, melyet Robert Reinick és a zeneszerző írtak. A két meglehetősen különböző forrásanyag összegyúrása ellentmondásossá tette a cselekményt, de például a konfliktus motorja, Goló alakja is homályos figuraként jelenik meg. Másodszor a korabeli közönség és kritika színpadi hatásvadász elemeket külsődleges drámaiságot várt volna. Ehhez képest Schumann zenéje befelé forduló, reflektív, sokszor inkább koncertszerű, mint teatrális. Ehhez hozzávehetjük Genoveva passzív főhős női alakját, merről már szóltam. Ez utóbbitól egyébként később még sikeressé válhatott volna a darab. Összességében talán az óvja meg, hogy úgy mondjam, a rendszeres előadástól a Schumann operát, merre a szerző éppen vállalkozott, vagy ami célul tűzött ki. Olyan felépítésű és hangulatú darabot alkotott, amely szembe megy magával az opera műfajával. A dalszerű színpadi mű nem működik igazán, legalábbis nem népszerű. De ki tudja, ha Schumann nem távozik 46 évesen, évtizedek alatt talán kidolgozhatta volna a megfelelő struktúrát. A Genoveva utolsó percei szólnak, a negyedik felvonás fináliát halljuk az Arnold Schönberg kórus és az Európai Kamarazenekar tolmácsolásában. Vezényel Nikolaus Arnoncourt.

0: Kedves hallgatóink, élő közvetítésünk szünetében Robert Schumann Genoveva című meglehetősen ritkán műsorra tűzött operájával ismerkedhettünk meg közelebbről. Hamarosan folytatódik a BBC Proms mai hangversenye, melyhez tartalmas kikapcsolódást kíván a szerkesztő, Ottmár Dávid.
1: Műsorajánló. Fergeteges záróhangverseny a BBC nyári fesztiváljáról. Kedvencek, premierek és érdekességek sztárvendégekkel. Yuja Van és Nicky Spence a szólista. A BBC együtteseit Sakari Oramo irányítja. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ismét élőben jelentkezünk és kapcsoljuk a Royal Albert Hallt, a Freiburgi barokk zenekar hangversenyét hallgatjuk Simon Rattle vezénnyel. Ugye az első fél időben hallottuk a Genoveva című operának a nyitányát, aztán jött a D-moll hegedű verseny, most pedig a második C-dur szimfónia előtt vagyunk, és van egy ilyen érdekes kezdeményezés, vagy egy törekvés a klasszikus zene körül, hogy a nagy műalkotásokat közvetlen kapcsolatban hozunk az alkotó életének eseményeivel. És talán egyetlen más esetben sem lehet ez a kezdeményezés olyan sikeres, mint Schumann második szimfóniája esetében, olyannyira, hogy az a mű nem csupán tükrözi az eseményeket, hanem valóságosan részt vesz bennük, amint azt a leghitelesebb tanú, maga a zeneszerző mondja el. Figyeljenek, idézet következik. Félig beteg állapotom megsejthető a zenéből. Akkor kezdtem jobban érezni magam, mikor az utolsó tételt írtam, és még jobban lettem, amikor az egész művet befejeztem. Milyen érdekes gondolatok tehát Robert Schumanntól, aki ugye a német romantika egyik legnagyobb alkotója volt, és hát volt neki egy nagy küzdelme, amiről nyilván most már sokat tudunk, talán ezzel kapcsolatban a legszomorúbb az, hogy ma már tudnánk rajta segíteni. Idézzük ismét a zeneszerző gondolatait. A lélek ellenállása segített leküzdeni állapotomat. Az első tétel ezzel a küzdelemmel van tele. Karaktere szeszélyes és makacs. És tényleg valahogy érezzük ezt a szeszélyességet és makacságot a lelki problémákkal kapcsolatban. Péteri Judit írja a tanulmányában. Ebben a pszichológiai drámában a három tételen keresztül tartó küzdelem, majd az utolsóban kivívott győzelem a sötétségből a fény felé törekvés koncepciójában nem nehéz észrevenni Beethoven, és főleg az ötödik szimfónia hatását. És hát lehet ezt a sötétségből a fény felé törekvés koncepcióját egyfajta keretes szerkezetként is felfogni, hiszen a Genoveva nyitány is C-mollból C-durba tör, úgyhogy hallgassuk ezt a törekvést, és hallgassuk a Freiburgi barokk zenekart Simon Rattle vezényletével. Robert Schumann második C-dur szimfóniája következik.

0: C major end of Robert Schumann's Second Symphony live here at the Proms. Sir Simon Rattle conducting the Freiburg Baroque Orchestra live here on Radio 3.
1: Elhangzott Robert Schumann második C-dur szimfóniája, a Freiburgi barokkzenekar játszott, Simon Rattle vezényelt. Kedves hallgatóink, a koncertet élőben hallották a Royal Albert Hallból, hallják, ahogyan a közönség nagy tapssal és újjongással dicséri ezt a különleges produkciót. Tehát azért is különleges, mert ugye a Freiburgi barokkzenekar korhű hangszereken játszik, és nem mindig hallunk ilyen hangzású interpretációt. Hallottuk is egyébként, hogy a szimfónia felénél leálltak hangolni. Ez is egy olyan különlegesség, amit csak a historikus előadói gyakorlat során tapasztalunk. De azt hiszem, hogy érdemes volt megállni erre a hangolásra. Jó volt befizetni ezt az árat, mert tényleg ezt a fajta friss hangzást, ezt a fajta különleges játékmódot ritkán tapasztaljuk meg, például Schumann művészete kapcsán. Nagyon érdekesen szóltak, nagyon felhangdúsan szóltak a fúvósok. Egészen más ilyenkor egy forte, egészen más ilyenkor egy piano, egészen máshogyan szól egy oba, egészen máshogyan szól egy trombita. Szóval remélem, hogy önök is legalább annyira élvezték, mint ahogyan mi, és mint ahogyan a helyszíni közönség, akiknek a hangját igencsak hallani. Hát azt hiszem, hogy ez egyrészt szól az előadásnak, és egyrészt szól annak a nagyon különleges hangulatnak, amit a Promson lehet megtapasztalni. Nagyon sokan gondolkoznak azon, hogy vajon hogyan tartsa a lépést ezzel a mai rohanó világgal a klasszikus zene, és azt hiszem, hogy a Proms mindig egy jó választ ad erre. Egyszerre van jelen egy ilyen hangversenyen a klasszikus zene patinája, és egyszerre nagyon haladó és nagyon, nagyon lelkes, sokszor nagyon fiatalos, azt is lehet mondani, hogy lendületes. Talán arra is számíthattunk volna itt a nagy taps során, hogy kapunk ráadást, de úgy látom, hogy és úgy hallom, hogy erre most nem kerül sor, de hát azt hiszem, hogy nincsen hiányérzetünk, hiszen ezeket a Schumann műveket a Freiburgi Barokk Orchestra nagyszerűen játszotta. Simon Rattle volt tehát a mai hangverseny karmestere. Kedves hallgatóink, ezzel a koncertközvetítés, az élő koncertközvetítés véget ért. Én a kollégáim, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást, további szép zenei élményeket kívánok mindannyiuknak, és persze magunknak. Szegyű Dénest hallották. Következő műsorunkig hallgassák Wolfgang Amadeus Mozart F-dur szonátájának részletét. Malcolm Bilson játszik fortepianón.

0: Wolfgang Amadeus Mozart F-dur szonátáját hallottuk, Malcolm Bilson játszott fortepiánon.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Elizabeth Söderström szopránénekes életét és munkásságát idézzük fel.
2: Minden, amit csináltál, rossz volt, de imádtam.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban.

0: Az Összhang következő adásában az idei nemzetközi Liszt Ferenc zongora versenyről beszélgetünk.
1: A magyar zeneművészeknek az ízlése azért döntően befolyásolta a nemzetközi Liszt játékot. Óriási Liszt játékosok voltak mind, és hát ez a mérce.
0: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Egy új hanglemez szól ezen az estén. Bella Máté kórus műveit idén tavasszal rögzítette a nyíregyházi Kantémusz vegyeskar. A karnagy az együttest irányító Szabó Soma. Összeállításunkban az albumon található valamennyi kompozíció elhangzik. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Kezdjük a sort a számomra egyik legkedvesebb Bella kórus művel, a 2021-ben írt Ó Orienszel. Létrejötte a Csíkszerda improvizációs kórusnak köszönhető, ők kérték fel Bella Mátét, hogy írjon számukra egy új művet. A kórus szövege a karácsonyvárás legősibb, úgynevezett ó antifónái közé tartozó keresztény liturgikus szöveg, amelyet hagyományosan kizárólag a szenteste előtti napok szertartásaiban énekelnek. Az egymást követő estéken elhangzó antifónák közös vonása a kezdő ó felkiáltás, valamint az invokált ó szövetségi szimbólum. A mű latin szövegének magyar fordítása így hangzik. Ó napkelet, örök fény ragyogása, igazságnapja, jöjj el és világosíts meg minket, kik sötétségben ülünk és a halál árnyékában. Az ősbemutatónak a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség temploma adott otthont 2021 karácsonyt váró időszakában, december 15-én. Most tehát a Kantémusz vegyeskar énekel, Szabó Soma a karnagy. Bella Máté, Ó Orienszel.

Ó, Oriens címmel egy 2021-ben írt művet hallottak. Lemezbemutató szól itt az Ars Nova műsorában, Bella Máté kórus kompozíciói a Nyíregyházi Kantémusz vegyeskar előadásában.

Három olyan darab következik, melyeknek szövegét Juhász Gyula írta. Az első 2013-ban készült az ECHO felkérésére, az első világháború kitörésének centenáriumára, a France Musique támogatásával. Juhász Gyula négy olyan verset is hátrahagyott, melynek címében ott van a béke szó. Az első 1912-ből való, ezt zenésítette meg Bella Máté, a második 1918-ból, a harmadik 1934-ből, a budapesti béke pedig 1924-es keltezésű. Az 1912-es béke című vers így kezdődik, és minden dolgok mélyén béke él.

Juhász Gyula 1912-ben írt Béke című versének megzenésítését hallották. A következő Bella Máté kórus, mely a költő egy másik versére készült, az Örök zene, mely a Covid-járvány áldozatainak állít emléket. A kompozíció egyenletes mozgású, dúsan harmonizált homofon tétel. A zeneszerző különös hangsúlyt helyezett a dinamika finom árnyalatainak kidolgozására, olvasható az új lemez kísérő füzetében. A 10 soros költemény 2 zárósora, melyeket zárójelbe tett a költő, így hangoznak. E verset írtam messze költözőben, fekete márvány alján, temetőben.

Öröke zene címmel egy 2020-ban írt művet hallottak. Az Ars Nova adásában lemezbemutató szól, Bella Máté kórusait a nyíregyházi Kantémusz vegyeskar énekli, a karnagy Szabó Soma. A kiadványon helyet kapott még egy Juhász Gyula megzenésítés. Ez a nyári sanzon. Mivel a szerző nagyon szabadon kezeli a szöveget, amitől még izgalmasabb lesz a darab kompozíciós tekintetben, engedjék meg, hogy felolvassam a pársoros verset. Kerestem a költeményt archívumban, nagy színészek előadásában, de sajnos nem találtam. Juhász Gyula, nyári sanzon. Aranyhold úszik türkisz égen, fekete fák az ében-ében, dalol a nyár szőkeréten. Ma a smaragd füvekre fekszem, az őszi bánattól menekszem, téli rontás vedli lelkem. Őszi álom, téli álom, kis életem, hosszú halálom, vigasztalj, nyári álmom. Aranyhold úszik türkisz égen, fekete fák az ében-ében, vágyam arany, sorsom ében. Így daloltam, vígan, réges-régen.

Bella Máté 2023-ban írt nyári sanzonját hallották, mely Juhász Gyula versét használta fel. Az utolsó Bella kompozíció, mely a szerző új kórusalbumáról megszólal, az eddigiektől eltérő, lendületes, pattogós. Véleményem szerint a magyar kórusirodalom elmúlt évtizedeinek egyik kiemelkedő darabjáról van szó. A Dies Irae a műsorunkban éneklő nyíregyházi Kantémusz vegyes kar számára készült 2024-ben. Az ősbemutatón is ők énekeltek Duna Bogdányban, a Nepomuki Szent János templomban, a Dunakanyar Kortár zenei fórumon. A szerző így ír 3 perces tételéről. A 19 egyenként 3 soros rímelő strófából álló középkori költemény 6 szakaszát zenésítettem meg. A Gregorián Dies Irae szekvencia az európai zenetörténet egyik legtöbbet feldolgozott és idézett dallama, ezért kompozíciómban az eredeti dallamot nem használom. A mű kerüli a melizmatikus megoldásokat, a szöveget szinte teljes egészében szillabikusan zenésítettem meg, a költemény drámai tartalmát a ritmikai és metrikai panelek, a szélsőséges dinamika, valamint a karok robbanásszerű, dobszerű megszólalása is erősítik.

0: Bella Máté Dies Irae című művével zárult az Ars Nova adása, melyben ezúttal a nyíregyházi Kántémusz vegyeskar új lemezével ismerkedhettek meg. A karnagy Szabó Soma volt. A hangfelvételek idén tavasszal készültek az együttesnek is otthont adó nyíregyházi Kodályteremben. Holnapi összeállításunkban egy olyan mű szólal meg, mely több mint egy évtizedig formálódott. Szerzője Wolfgang Riem, a félórás darab címe Szférák a szférák körül. Köszönve megtisztelő figyelmüket, a viszonthallás reményében búcsúzik az Ars Nova szerkesztője, Bánkövi Gyula.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják, illetve a 8. sárkány szelídítő jazz napok két koncertjének részleteit. A műsor második felében a Juhász Attila kvartett játszik, de a Kanizsa Georgina kvartett felvételeivel kezdünk. Kanizsa Gina énekes, Cseke Gábor zongorán játszik, Barca Horváth József a bőgős, Richter Ambrus dobol, Esztergomban a Szent György mezői olvasókörben 2025. augusztus 3-án készültek a felvételek. A Vámpír szerenát hangzik el először, ez ugye a macskafogóból ismert téma, aztán a Moody's Mood for Love következik, majd a City of Joy, utána a Four hangzik el, majd az Everybody's Crying Mercy, és a No More Blues, majd zárásként a Yardbird Suite hallható.

0: Köszönjük szépen! Csöke Gábor, Parta Horváth Józsát, Richter Ambrus, Kanizsa Gina.
1: A Kanizsa Georgina Kvártett 2025. augusztus 3-án Esztergomban a Szent György mezői olvasókörben adott koncertjéből hallottunk részleteket. Kanizsa Gina énekel, Cseke Gábor játszott zongorán, Barca Horváth József volt a bőgős és Richter Ambrus dobolt, a Vampír Serenád, Moody's Mood for Love, City of Joy, Four, Everybody's Crying Mercy, No More Blues és Yardbirds Suite hangzott el. A folytatásban a mai jazz koncertekben a 8. sárkányszelídítő jazznapok másik fellépéséből következnek részletek, a Juhász Attila Kvártett játszik, ők augusztus 1-én léptek fel Esztergomban a Szent György mezői olvasókör nagytermében. Juhász Attila a zongorán játszik, Rieger Attila a gitáros, Piri Béla a bőgős, Cseh Balázs dobol. Airmail Special és Strasbourg Saint-Denis fér bele a mai összeállításba.

0: Felicita. Köszönjük szépen! Juhász Attila, Piri Béla, Cseh Balázs, Riger Attila. Köszönjük!
1: A mai jazz koncertekben az összeállítás második felében a Juhász Attila kvartett játszott. Esztergomban a Szent György mezői olvasókör nagy termében léptek fel 2025. augusztus 1-én. Juhász Attila játszott zongorán, Riger Attila volt a gitáros, Piri Béla a bőgős, Cseh Balázs dobolt. Airmail Special és Strasbourg Saint-Denis hangzott el téma cím szerint. A hangmérnök Huszák Zsolt és Pap Sándor, összeállításunk szerkesztője és a zenei rendező Weisz Gábor volt. Így ért véget a mai jazzkoncertek, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
3: A híreket Besenyei Márk szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a dízelt tankolókat, erről várhatóan szerdán döntenek. A védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP az országgyűlésnek. A hatósági árat a benzin esetében 595, a dízel esetében 615 forintban határoznák meg literenként. Javaslatuk szerint csak magyar rendszámú járművek tankolhatnának védett áron, a kis benzinkutak pedig támogatást vehetnének igénybe. Változásra van szükség a vízgazdálkodásban, az árvíz elleni védekezés helyett a víz megtartását kell a középpontba helyezni, mondta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, hogy napjainkban már az aszály okozza a legnagyobb problémát, ezért a vízgazdálkodási törvényt ennek megfelelően módosítják. Megnyílt Közép-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciája Budapesten. A kétnapos eseményen hazai és nemzetközi szakértők, véleményvezérek, technológiai cégek szólnalnak fel a témában. Már lehet pályázni a Horváth Péter irodalmi ösztöndíjra. A kiadók a tavaly és idén megjelent 35 év alatti szerzők könyveit jelölhetik október végéig. Az ösztöndíj 7000 euró. Az alapító célja, hogy ösztönözze a legtehetségesebb pályakezdőket új művek megalkotására, és támogassa a kiadott mű németországi megjelenését. Berlász Melinda Széchenyi díjas zenetörténész kapta idén a Weiner Leó emlékdíjat. A 2004-ben alapított elismerést azoknak a művészeknek ítélik oda, akik kiemelkedő előadó művészi tevékenységükkel a hazai és nemzetközi hangverseny életben végzett évtizedeken átívelő munkájukkal szolgálták a kamarazenei kultúrát. Az ország nagy részén derült az ég, csak az északi harmadban vannak borultabb tájak. Hajnalban többnyire mindenhol csökken a felhőzet, napközben túlnyomóan derült, napos idő várható. Eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél, hajnalban általában 9-14, délután 28-34 fok valószínű. Szerdán tetőzik a meleg, csütörtöktől erős széllel, zivatarokkal érkezik a hideg front.
2: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Kezdődik a Notturno, Németh Attila vagyok. Köszöntöm Önöket a hangmérnök Bozai László és a szerkesztő Katona Márta nevében, és a következő órákban olyan zenei utazásra hívjuk Önöket, amelyek során különböző korok és stílusok találkoznak egymással. Szimfonikus művek, kamara, zene, versenyművek, szóló darabok váltják egymást a világ kiváló előadóinak tolmácsolásában, úgyhogy engedjék meg, hogy a zene legyen az éjszakai részének a főszereplője. Első szerzőnk Francesco Geminiani, akitől az Opus 5-ös sorozat G-moll koncerto grosszóját hallgatjuk meg.

Francesco Geminiani Game Hall Concerto Grossoját Andrew Manci és a Régi Zene együttes előadásában hallottuk. Geminiani a késő barokk neves hegedű művésze és zeneszerzője volt, aki tanult Corellinél és Alessandro Scarlattinál is. Most Mozart Facile szonátája szól.

Mozart 545-ös körül jegyzékszámú C-dur szonátáját Junglan Hanna előadásában hallottuk. Ezt a Facile melléknevet azért kapta, mert egy kezdő növendékének írta, de korántsem egyszerű álmadarab megszólaltatása, csak úgy tűnik. Hát ez így van minden Mozart műnél. Buxtehude-tól következik egy kantátam.

Buxtehude Membra is Nostri kantáta sorozatának 5. kantátáját hallottuk a bázeli La Cetra énekegyüttes és barokkzenekar előadásában. Buxtehude egyébként nagyon népszerű és elismert muzsikus volt a saját korában. Most hallgassuk meg Hermann Ambrosius szvittjét.

Herman Ambrosius szvítjét, a zágrábi gitártrió tagjai játszották. Jacques Ibert, mondhatom, kortársunk volt, 1890-ben született, Párizsban élt, az első világháború idején pedig a haditengerészetnél szolgált, aztán elnyerte a római díjat és a Medici villában alapozta meg tudását. Három rövid darabja szól.

Jacques Ibert három rövid darabját, az Ariel Fafúvós kvintet játszotta. Ibert egy jól prosperáló Mangetta gomb ügynökséget adott fel, hogy a zeneszerzéssel foglalkozhasson. Aztán a II. Világháború után megosztotta tevékenységét Róma és Párizs között. Ture Rangström első szitje következik.

Sture Rangström régi stílusú szvittjét Tale Olsson és Mats Jansson fiúvoltából hallottuk. Rangström zenekritikusként, komponistaként és karmesterként dolgozott. Hans Pfitzner egykori tanítványa 1947-ig élt. Schubert negyedik, úgynevezett tragikus szimfóniája következik.

Schubert tragikus szimfóniáját a Pozsonyi Rádió zenekar adta elő. Schubert egyébként ifjúkorában évente írt egy szimfóniát, a negyediket 19 évesen. A tragikus jelzőt később ő maga fűzte a művéhez, amelyen Beethoven hatása hagyott nyomot. Most Liszt zongora darabja következik Paolai Szent Ferenc a hullámokon.

Liszt Ferenc Édur legendáját hallottuk, Paulai Szent Ferenc a hullámokon jár, Richard Raymond zongorázott. A romantika legnagyobb zongoristája két legendát is komponált, a másik Assisi Szent Ferencről szól, amint a madaraknak prédikál. Most Dvořák Émol úgynevezett Dumki trióját halljuk.

Dvorzsák Dumki trióját hallottuk, a Grieg trió tolmácsolásában. A Dumka egy ukrán népi táncolt, olyan sírva, vigadó, hangulatú, kesergésből féktelen duhajkodásba átcsapó kedélyvilága, ami csárdásunkéval egy kicsit rokon. Kedves hallgatóink, 2 óra van.

A Cantoria együttes madridi hangversenye következik a Notturnóban, amelyben a régmúlt spanyol zenéjével ismerkedhetünk meg. A Cantoria a spanyol régi zen egyik figyelemre méltó fiatal vokális együttese, amelyet 2016-ban alapítottak, művészeti vezetője és karnagya Jorge Lozana, egy tenorista. A formáció általában négy énekesből álló együttes, amely a cappella műveket szólaltat meg, Barcelonában alakultak meg, és nagyon sok tapasztalatot szereztek már a régmúlt zenének előadásában. Elsőként Mateo Fleja, illetve ismeretlen zeneszerzők muzsikája szól.